0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Lengyelországba és Ausztriába utazik jövő héten a miniszterelnök. Elmebetegségben szenved a modenai álmokfutó. Holnap már kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Jövő héten Lengyelországba, majd Ausztriába, Bécsbe utazik Magyar Péter és Kapitány István. Erről a gazdasági és energetikai miniszter írt közösségi oldalán. Kapitány István hangsúlyozta, két fontos partnerről, két komoly gazdasági kapcsolatról van szó. Hozzátette, a cél erősebb gazdasági együttműködés, több lehetőség a magyar cégeknek és aktívabb magyar jelenlét Európában. Bögi Viktória lesz az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára, jelentette be Gajdos László tárcavezető Facebook oldalán. A miniszter a leendő államtitkárt elhivatott ügyvédként és közigazgatási szakemberként mutatta be. Mint fogalmazott, Bögi Viktóriával közösen elszántan hisznek abban, hogy a döntéshozatalnak átláthatónak kell lennie, és hogy a természeti értékeket meg kell óvni az indokolatlan beavatkozásoktól. Újabb soproni utak burkolatában mutattak ki aszbeszt tartalmú kőzózalékot. A szakemberek 34 szakaszt vizsgáltak, ezek közül 19 esetben találtak szennyeződést. Az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezettek be, valamint pormentesítést végeznek. A szennyezett szakaszokat később újra aszfaltozzák. Elmebetegségben szenved az észak-olaszországi gázolás elkövetője, erősítette meg a rendőrség. A gázolás szombat délután történt Modena központjában. A 31 éves marokkói származású férfi autóval elgázolta a járdán sétálókat, majd kiszállt a járműből és késsel hadonászva megpróbált elmenekülni, de járókelők feltartóztatták. A sérültek száma 8-ra emelkedett, közülük 4-en súlyos állapotban vannak. Pozitív lett a hantavírus tesztje annak a kanadai állampolgárnak, akit korábban a Honduras óceánjáróról evakuáltak. Tünetei enyhék, állapota stabil. A járműről vele együtt 4 kanadai utast hoztak ki, mindannyian karanténban vannak. A WHO szerint a tengerjárón kitört járványt az andoki hantavírus törzs okozta. Idén is népszerű volt a futókörök napja. A szombati rendezvényen az esős idő ellenére több mint 10 000 résztvevő húzott futócipőt, 25 helyszínen összesen 90 ezer kilométert teljesítettek. A település közötti verseny Dabas nyerte, ahol majdnem 11 ezer kilométer gyűlt össze. A szervezők a résztvevői visszajelzések alapján már dolgoznak a jövő évi fejlesztéseken. A cél egy még több helyszínt megmozgató, még nagyobb országos sportünnep létrehozása. Hétfőn is, főként keleten, északkeleten várható csapadék, miközben a Dunántúlon már több órás napsütés valószínű. Éjszaka 7 és 13, délután 17 és 23 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól. Yo!

válaszoltam meg egy csomó felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mint három csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Lengyelországba és Ausztriába utazik jövő héten a miniszterelnök. A holokauszt áldozataira emlékeztek Budapesten. Holnap már kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Jövő héten Lengyelországba, majd Ausztriába, Bécsbe utazik Magyar Péter és Kapitány István. Erről a gazdasági és energetikai miniszter írt közösségi oldalán. Kapitány István hangsúlyozta, két fontos partnerről, két komoly gazdasági kapcsolatról van szó. Hozzátette, a cél erősebb gazdasági együttműködés, több lehetőség a magyar cégeknek és aktívabb magyar jelenlét Európában. Bögi Viktória lesz az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára, jelentette be Gajdos László tárcavezető Facebook oldalát. A miniszter a leendő államtitkárt elhivatott ügyvédként és közigazgatási szakemberként mutatta be. Mint fogalmazott, Bögi Viktóriával közösen elszántan hisznek abban, hogy a döntéshozatalnak átláthatónak kell lennie, és hogy a természeti értékeket meg kell óvni az indokolatlan beavatkozásoktól. Újabb soproni utak burkolatában mutattak ki azbeszt tartalmú kőzózalékot. A szakemberek 34 szakaszt vizsgáltak, ezek közül 19 esetben találtak szennyeződést. Az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezettek be, valamint pormentesítést végeznek. A szennyezett szakaszokat később újra aszfaltozzák. Elmebetegségben szenved az észak-olaszországi gázolás elkövetője, erősítette meg a rendőrség. A gázolás szombat délután történt Modena központjában. A 31 éves marokkói származású férfi autóval elgázolta a járdán sétálókat, majd kiszállt a járműből és késsel hadonászva megpróbált elmenekülni, de járókelők feltartóztatták. A sérültek száma 8-ra emelkedett, közülük 4-en súlyos állapotban vannak. Pozitív lett a hantavírus tesztje annak a kanadai állampolgárnak, akit korábban a Hondius óceánjáróról evakuáltak. Tünetei enyhék, állapota stabil. A járműről vele együtt 4 kanadai utast hoztak ki, mindannyian karanténban vannak. A WHO szerint a tengerjárón kitört járványt az andoki hantavírus törzs okozta. Vasárnap tartották az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékezők a pesti alsórakparton vonultak végig az embermentők emlékműve alatti Dunaparti nagy színpadhoz, ahol Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke mondott beszédet. A szervezők célja, hogy a résztvevők jelenlétükkel kiálljanak az emberi méltóságért és az élettiszteletéért, gátat szabva a kirekesztésnek, az antiszemitizmusnak és az előítéleteknek. Hétfőn is, főként keleten, északkeleten várható csapadék, miközben a Dunántúlon már több órás napsütés valószínű. Éjszaka 7 és 13, délután 17 és 23 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: nappal. Rio FM. Melletted szól.
1: Senki lenni, ha nem vagy itt, így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok valaki lenni, ha nem vagy itt, egy út.

0: mené.
1: Qu'est-ce qui était ça retenu?
0: Kezd jetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Répa csak színésze, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek szeretnél.

Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Tour Mix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Lengyelországba és Ausztriába utazik jövő héten a miniszterelnök. Elmebetegségben szenved a modenai álmokfutó. Holnap már kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Vörös Nomonkos vagyok. Jövő héten Lengyelországba, majd Ausztriába, Bécsbe utazik Magyar Péter és Kapitány István. Erről a gazdasági és energetikai miniszter írt közösségi oldalán. Kapitány István hangsúlyozta, két fontos partnerről, két komoly gazdasági kapcsolatról van szó. Hozzátette, a cél erősebb gazdasági együttműködés, több lehetőség a magyar cégeknek és aktívabb magyar jelenlét Európában. Bögi Viktória lesz az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára, jelentette be Gajdos László tárcavezető Facebook oldalán. A miniszter a leendő államtitkárt elhivatott ügyvédként és közigazgatási szakemberként mutatta be. Mint fogalmazott, Bögi Viktóriával közösen elszántan hisznek abban, hogy a döntéshozatalnak átláthatónak kell lennie, és hogy a természeti értékeket meg kell óvni az indokolatlan beavatkozásoktól. Újabb soproni utak burkolatában mutattak ki aszbeszt tartalmú kőzózalékot. A szakemberek 34 szakaszt vizsgáltak, ezek közül 19 esetben találtak szennyeződést. Az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezettek be, valamint pormentesítést végeznek. A szennyezett szakaszokat később újra aszfaltozzák. Elmebetegségben szenved az észak-olaszországi gázolás elkövetője, erősítette meg a rendőrség. A gázolás szombat délután történt Modena központjában. A 31 éves marokkói származású férfi autóval elgázolta a járdán sétálókat, majd kiszállt a járműből és késsel hadonászva megpróbált elmenekülni, de járókelők feltartóztatták. A sérültek száma 8-ra emelkedett, közülük 4-en súlyos állapotban vannak. Pozitív lett a hantavírus tesztje annak a kanadai állampolgárnak, akit korábban a Honduras óceánjáróról evakuáltak. Tünetei enyhék, állapota stabil. A járműről vele együtt 4 kanadai utast hoztak ki, mindannyian karanténban vannak. A WHO szerint a tengerjárón kitört járványt az andoki hantavírus törzs okozta. Idén is népszerű volt a futókörök napja. A szombati rendezvényen az esős idő ellenére több mint 10 000 résztvevő húzott futócipőt, 25 helyszínen összesen 90 000 kilométert teljesítettek. A település közötti verseny Dabas nyerte, ahol majdnem 11 000 kilométer gyűlt össze. A szervezők a résztvevői visszajelzések alapján már dolgoznak a jövő évi fejlesztéseken. A cél egy még több helyszínt megmozgató, még nagyobb országos sportünnep létrehozása. Hétfőn is, főként keleten, északkeleten várható csapadék, miközben a Dunántúlon már több órás napsütés valószínű. Éjszaka 7 és 13, délután 17 és 23 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: minden nappal. Trio FM. Melletted szól.
1: Fény, az élet kékegén veled, érett képregényben élek én. A tábortűz lángja meg sebzett vadként tűz, halványul a vágy, ha magányomban mellém ülsz. Tükröm, tükröm, kérlek mondd meg nékem, miért mosolygunk mindannyian többféleképpen. Legyél szín a szürkületben, engedi az aurát, ha túl szűk a szórád, ne sietesd az órát.

0: nem. Rio FM melletted szól.
1: Vonz a szemedbe, szerettem bele a szíved plusz pont. A kezed nyomától szép lesz az életem, mondd.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Lengyelországba és Ausztriába utazik jövő héten a miniszterelnök. A holokauszt áldozataira emlékeztek Budapesten. Holnap már kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Jövő héten Lengyelországba, majd Ausztriába, Bécsbe utazik Magyar Péter és Kapitány István. Erről a gazdasági és energetikai miniszter írt közösségi oldalán. Kapitány István hangsúlyozta, két fontos partnerről, két komoly gazdasági kapcsolatról van szó. Hozzátette, a cél erősebb gazdasági együttműködés, több lehetőség a magyar cégeknek és aktívabb magyar jelenlét Európában. Bögi Viktória lesz az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára, jelentette be Gajdos László tárcavezető Facebook oldalát. A miniszter a leendő államtitkárt elhivatott ügyvédként és közigazgatási szakemberként mutatta be. Mint fogalmazott, Bögi Viktóriával közösen elszántan hisznek abban, hogy a döntéshozatalnak átláthatónak kell lennie, és hogy a természeti értékeket meg kell óvni az indokolatlan beavatkozásoktól. Újabb soproni utak burkolatában mutattak ki aszbeszt tartalmú kőzózalékot. A szakemberek 34 szakaszt vizsgáltak, ezek közül 19 esetben találtak szennyeződést. Az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezettek be, valamint pormentesítést végeznek. A szennyezett szakaszokat később újra aszfaltozzák. Elmebetegségben szenved az észak-olaszországi gázolás elkövetője, erősítette meg a rendőrség. A gázolás szombat délután történt Modena központjában. A 31 éves marokkói származású férfi autóval elgázolta a járdán sétálókat, majd kiszállt a járműből és késsel hadonászva megpróbált elmenekülni, de járókelők feltartóztatták. A sérültek száma 8-ra emelkedett, közülük 4-en súlyos állapotban vannak. Pozitív lett a hantavírus tesztje annak a kanadai állampolgárnak, akit korábban a Honduras óceánjáróról evakuáltak. Tünetei enyhék, állapota stabil. A járműről vele együtt 4 kanadai utast hoztak ki, mindannyian karanténban vannak. A WHO szerint a tengerjárón kitört járványt az andoki hantavírus törzs okozta. Vasárnap tartották az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékezők a pesti alsórakparton vonultak végig az embermentők emlékműve alatti Dunaparti nagyszínpadhoz, ahol Grósz Andor a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke mondott beszédet. A szervezők célja, hogy a résztvevők jelenlétükkel kiálljanak az emberi méltóságért és az élettiszteletéért, gátat szabva a kirekesztésnek, az antiszemitizmusnak és az előítéleteknek. Hétfőn is, főként keleten, északkeleten várható csapadék, miközben a Dunántúlon már több órás napsütés valószínű. Éjszaka 7 és 13, délután 17 és 23 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

97.7 Trio FM. Melletted szól.

Trio Tour Mix. A múlt és a jelen slágerei egy helyen. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: 97.7 Trio FM. Melletted szól.
1: Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember. Hogyha kell, odébb áll, ő az úton, mert

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Kellemes tavaszi idő lesz. Ukrán és orosz területen is dróntámadások pusztítottak. Tegnap tartották az életmenetét. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adéllal vagyok. Nagyszabású dróntámadást indított tegnap ukrajna-oroszországi célpontok ellen. Becsapódásokat jelentettek Moszkvából és környékéről is. Legkevesebb 4-en meghaltak, többen megsérültek. Közben Oroszország is kitartóan támadta az ukrán településeket, köztük Nyiprót és Zaporizsját. Sokan megsérültek, több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. Lengyelországban majd Bécsbe utazik a héten Magyar Péter kormányfő. A delegáció tagja lesz a gazdasági és energetikai miniszter is, Kapitány István hangsúlyozta. A tárgyalások célja az erősebb gazdasági együttműködés és több lehetőség biztosítása a magyar cégeknek. Bogdán Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek a Tisza párt. Magyar Péter és Tar Zoltán megüresedett helyére. A miniszterelnök közölte, hogy mindkét jelölt jelentős nemzetközi és szakmai tapasztalattal rendelkezik. A párt EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti majd. Itthon Bögi Viktória lesz az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára, jelentette be a területért felelős miniszter. Gajdos László szerint a jogász végzettségű szakember közigazgatási múltja és gyakorlata miatt alkalmas a pozíció betöltésére. A digitális kultúra a latin, illetve a héber nyelv írásbeli vizsgáival folytatódik ma az érettségi. Holnap fizikából, valamint mozgókép és médiaismeretből vizsgáznak a diákok. A választott, illetve szakmai tárgyak írásbeliei pénteken fejeződnek be. A szóbelik júniusban kezdődnek. Tegnap tartották az életmenetét a fővárosban, a holokauszt áldozataira emlékező séta résztvevői. A pesti alsórakparton vonultak végig a Dunaparti nagy színpadhoz. Grósz Andor, a Mazsihisz elnöke, az emlékezés, a gyűlölet és a megosztás elleni küzdelem, valamint a felelősségvállalás fontosságát hangsúlyozta. Karácsony Gergely főpolgármester pedig a közbeszéd megújítását sürgette. Ma van a Múzeumok Nemzetközi Napja, a célja, hogy felhívja a figyelmet a közgyűjteményekben őrzött tárgyak és szellemi termékek kulturális és történelmi jelentőségére. A világnaphoz kapcsolódva ma rendkívüli nyitvatartással és különleges élményekkel várják a látogatókat. A többi között a Néprajzi Múzeumban, a Nemzeti Galériában, a Győri, valamint a Nyíregyházi kiállítóhelyeken is. Mától jövő csütörtökig látható a 44. Magyar Sajtófotókiállítás Pécs főterén. A szabadtéri tárlat 2025 legfontosabb hírei, társadalmi eseményeit mutatja be 14 kategóriában. A vándorkiállítás később több nagyvárosba is ellátogat. A fővárosban szeptember 15-től lehet majd megtekinteni a Robert Capa központban. A középső és keleti tájakon borult, esős az idő. Napközben északon, észak-keleten lehetnek felhősebb területek, arrafelé záporok, zivatarok kialakulhatnak. Másod többnyire napos, száraz idő valószínű. Délután 17-23, késő este 9-16 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás már 154.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Szeretnék egy városi autót.
4: Igen?
3: Tudod, olyan modern, fiatalosat.
4: Igen, igen.
3: Elektromos, belefér?
4: Igen.
3: És legyen rajta napfénytető is. Légy.
4: Igen.
3: Tudsz valami jót?
4: Igen.
5: A Leapmotor T03-at. Kínai gyártmány, európai szerviz, mediterrán életérzés. Mindez csak 7.490.000 forintért. Na, Leapmotor?
3: Igen.
5: Te is igent fogsz mondani az elektromos autóra. Leapmotor. Lép szintet.
6: További részletek a Leapmotor Quality Szolnoki, Jászberényi és Karcagi márka kereskedéseiben és a quality.hu-n.
7: Ez volt a reklám.
8: A Trio FM hírei.
9: Kellemes tavaszi idő lesz. Tárgyalásokat kezd a szakdolgozói bérrendezésről az egészségügyi miniszter. Nemes Jeles László új filmje is bekerült a Cannes-i versenyprogramba. Jó reggelt kívánok, Seyfried Adél vagyok. Lengyelországba, majd Bécsbe utazik a héten Magyar Péter kormányfő, a delegáció tagja lesz a gazdasági és energetikai miniszter is. Kapitány István hangsúlyozta, a tárgyalások célja az erősebb gazdasági együttműködés és több lehetőség biztosítása a magyar cégeknek. Bogdán Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek a Tisza párt, Magyar Péter és Tar Zoltán megüresedett helyére. A miniszterelnök közölte, hogy mindkét jelölt jelentős nemzetközi és szakmai tapasztalattal rendelkezik. A párt EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti majd. Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy, írta az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt vázolta fel, milyen állapotban veszi át az egészségügyet. Közölte, hogy több mint 30.000 ápoló hiányzik a rendszerből, miközben sokan havi 200 óránál is többet kénytelenek dolgozni. A miniszter szerint több területen már a betegbiztonság is veszélybe került a szakember hiány miatt. Hegedűs Zsolt a héten a szakdolgozói bérek rendezéséről kezd egyeztetést a független egészségügyi szakszervezet képviselőivel. Bögi Viktória lesz az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára, jelentette be a területért felelős miniszter. Gajdos László szerint a jogász végzettségű szakember közigazgatási múltja és gyakorlata miatt alkalmas a pozíció betöltésére. A digitális kultúra, a latin, illetve a héber nyelv írásbeli vizsgáival folytatódik ma az érettségi. Holnap fizikából, valamint mozgókép és médiaismeretből vizsgáznak a diákok. A választott, illetve szakmai tárgyak írásbelije pénteken fejeződik be. A szóbelik júniusban kezdődnek. Tegnap tartották az életmenetét a fővárosban. A holokauszt áldozataira emlékező séta résztvevői a pesti alsórakparton vonultak végig a Dunaparti nagyszínpadhoz. Grósz Andor, a MASI hiszelnöke, az emlékezés, a gyűlölet és a megosztás elleni küzdelem, valamint a felelősségvállalás fontosságát hangsúlyozta. Karácsony Gergely főpolgármester pedig a közbeszéd megújítását sürgette. Teltház előtt mutatták be Nemes Jeles László Mullen című alkotását a 79. Cannes-i Fesztiválon. A rendező első francia nyelvű filmjét több mint 10 percig tartó tapssal jutalmazta a közönség. A történelmi dráma a franciák egyik nemzeti hősének, a II. Világháború alatti ellenállás egyik vezetőjének, Jean Mullennek az utolsó napjait követi nyomon. A középső és keleti tájakon borult, esős az idő. Napközben északon, északkeleten lehetnek felhősebb területek, arrafelé záporok, zivatarok kialakulhatnak. Másútt többnyire napos, száraz idő valószínű. Délután 17-23, késő este 9-16 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
10: És most
11: indul a reggel.
10: Jó reggelt!
11: Reggeli starter, a Trio FM napindítója.

0: A műsorvezetők éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek! 7 óra múlt pár perccel belevágunk egy újabb hétbe, ez már a napindítónk, a reggeli starter május 18-án hétfőn. A mai névnaposaink pedig a Szandrák és az Alexandrák, illetve ma ünnepelnek még az Erikek is. Boldog névnapot kívánok! Én Pálinkás Zsolt vagyok, töltsük együtt a ma reggelt, és egy újdonsággal folytatjuk Jennifer Lopez és David Guetta vadonatúj felvétele a Save My Night szól nálunk.

Ez a Trio FM, a Jászság Rádiója. Köszöntöm Önöket, jelenleg 11 fokot mérünk itt Jászberényben, borult a reggelünk. Sokfelé lesz hétfőn felhő a térségünkben, és eleinte még

0: Néhány friss közlekedési információ hétfőre. Jászapáti és Jászszent András között a 32-28-as jelű összekötő úton a kezdeti szakaszon az 1-es kilométerig útépítés miatt mindkét irányban félpályás lezárásra kell készülni. Újszász és Jászapáti között a 32-27-es úton Jászapáti határában a 27-es és a 28-as kilométer között zajlanak munkálatok, itt is mindkét irányban félpályás lezárás mellett dolgoznak a szakemberek. Jászalsó-Szentgyörgy és Tisztasúly között a 32-26-as összekötő úton a Jászalsó-Szentgyörgy felüli szakaszon az első két kilométeren folyik útépítés, a forgalom mindkét irányban csak félpályán váltokozva haladhat. A 23-as főúton Bátonytérnél közelében az 1-es és a 2-es kilométer között növénygondozást végeznek, emiatt mindkét oldalon útszűkületre számíthatnak az arra közlekedők. A 24-es főúton Gyöngyös és Mátrafüred között burkolatfelújítás miatt nehezebb a haladás, a 2-es és a 7-es kilométer között szakaszosan lezárták a fél útpályát, a forgalmat munkaidőben jelzőrök irányítják.
1: 97.7 Trio FM. A Jásságra.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Reggeli Starter.

0: Ez a Trio FM Jászberényből. Köszöntöm Önöket ezen a hétfő reggelen. Május 18-án megnézzük, hogy mit ír a horoszkóp a mai napra. A kosok ma igazán elemükben lesznek, erőködés nélkül jönnek majd a sikerek, a pörgős tempó pedig kifejezetten inspirálja őket. Így ha fontos megbeszélésük van, azt bátran időzítetik mára. A bikák számára egy mai beszélgetés vagy találkozás hozhat hatalmas megkönnyebbülést, olyan információk birtokába juthatnak ugyanis, amelyekkel letehetik a felesleges terheket, sőt akár komoly helyzeti előnybe is kerülhetnek. Az ikrek szülöttei ma végre maguk diktálhatják a tempót, a jegyükben járó hold szabad kezet ad nekik, így pontosan eldöntetik, hogy mivel akarnak foglalkozni. A rákok életében egy elsőre jelentéktelennek tűnő hír vagy lehetőség tartogathat komoly előnyöket, érdemes megvizsgálni közelebbről, mert egy kis kockázat most nagyot hozhat a konyhára. Az oroszlánoknak itt az idő, hogy befejezzék a halogatást, ha van olyan feladat, amit régóta tologatnak maguk előtt, a mai nap tökéletes lesz arra, hogy határozottan megtegyék az első lépést. A szűzekre igazán szerencsés és akadálymentes hétfő vár, tele vannak energiával, az őszinteségük pedig másokat is inspirál, így bátran lezárhatják a függőben lévő ügyeiket. Hamarosan hozom a folytatást a mérlegekkel.
1: Trio FM. A járság ritmusa.
2: A járság ritmusa.

0: Itt a reggeli starter, folytatjuk tovább a hétfői horoszkópunkat. A mérlegek egy fontos útkereszteződéshez érkeznek ma, és mivel már egy karnyújtásnél van egy régi vágyuk, érdemes tudatosan felkészülnék az új helyzetre. A skorpióknak visszatér a kicsattanó önbizalmuk és a kreativitásuk, így ha alkotó projektbe kezdenének, a mai nap a legalkalmasabb rá, ráadásul pénzügyi téren is jó híreket számíthatnak. A nyilasok egy régóta dédelgetett ötlete hirtelen teljesen megvalósíthatónak tűnik, csak merjenek nyitni a szokatlan megoldások felé, mert most pontosan ezek hozzák meg a várt sikert. A bakok délelőttje mentes lesz a nehezítő tényezőktől, így abszolút szabad kezet kapnak majd a terveikhez, érdemes élniük is a lehetőségekkel, mert a csillagok most az ő malmukra hajtják a vizet. A vízöntőknél végre beérnek a sikerek, a tények őket igazolják, és bár nem kell bizonygatniuk semmit, a környezetük pontosan emlékezni fog minden szavaikra, ami remek megerősítés. Végül a halakat határozott magabiztos fellépés jellemzi a mai nap során, amivel kiválóan képviselhetik az álláspontjukat, és szinte biztos pontot tehetnek a régóta húzódó ügyek végére. Ez volt a hétindító horoszkópunk, használják ki a hétfői szabadságot és a tiszta kommunikáció erejét.
1: Reggeli starter!
2: Hamarosan folytatjuk!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A pontos idő 8 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óraszalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
3: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Stílusos és innovatív autóra vágysz? Szerezd meg az új Kia Ixid modellet készletről azonnal a JP Autónál. Most akár 20% kedvezménnyel, már 7.499.000 forinttól lehet a tiéd. Részletek Jászberényben, a JP Autó szalonjában, vagy online a jpauto.hu/Kia oldalon.
5: Kia. Movement that inspires.
2: Ez volt a reklám.
1: A Trio FM hírei.
6: Kellemes tavaszi idő lesz. Nincs ok pánikra a hantavírussal kapcsolatban, közölte az egészségügyi miniszter. Magyar operatőrt is díjaztak a Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztiválon. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéla vagyok. Uniós küldöttség érkezik a héten Budapestre, hogy felgyorsítsák a Magyarországnak járó uniós források felszabadításáról szóló tárgyalásokat. A magasrangú tisztviselők célja felmérni azt, hogy milyen feltételekkel és milyen ütemben juthat a pénzhez az ország. Több mint 10 milliárd euró sorsáról döntenek. Krakóba, Varsóba és Gdanskba, majd Bécsbe utazik a héten Magyar Péter kormányfő, a delegáció tagja lesz a gazdasági és energetikai miniszter is. Kapitány István hangsúlyozta, hogy a tárgyalások célja az erősebb gazdasági együttműködés és több lehetőség biztosítása a magyar cégeknek. Magyarországon jelenleg nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírussal összefüggésben, és nincs ok pánikra, közölte Facebook oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt részletes tájékoztatást adott a hantavírusok fajtáiról, terjedéséről. Kiemelte, hogy magyarországi fertőzöttről nem tudni, és a mostani nemzetközi fertőzések nyomán világjárvány kialakulása valószínűtlen. Hozzátette, a hantavírus nem viselkedik COVID-szerű pandémiás vírusként, és nem terjed emberről emberre. Fontos a megfelelő rágcsáló mentesítés, mert ezek az állatok terjeszthetik a vírust. Bögi Viktória lesz az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára, jelentette be a területért felelős miniszter. Gajdos László szerint a jogász végzettségű szakember közigazgatási múltja és gyakorlata miatt alkalmas a pozíció betöltésére. A digitális kultúra a latin, illetve a héber nyelvírásbeli vizsgáival folytatódik ma az érettségi. Holnap fizikából, valamint mozgókép és médiaismeretből vizsgáznak a diákok. A választott, illetve szakmai tárgyak írásbelije pénteken fejeződik be. A szóbelik júniusban kezdődnek. Átadták az idei Zsigmond Vilmos Filmfesztivál elismeréseit Szegeden. A fődíjat David Bühm spanyol operatőr rendező kapta a Cápata Mocsár meséi című dokumentumfilm fényképezéséért. A Mustrán több magyar alkotót is díjaztak, köztük Pálos Gergelyt, aki Enyedi Ildikó Csendes Barát című filmjét fényképezte. A legjobb videoklipért járó elismerést pedig Bálint Dániel vehette át. Szegedváros díját a Kurták töredékek című alkotás operatőrei, Dobos Tamás, Vízkeleti Márton és Farkas Áron érdemelték ki. Több mint 1500 futó vágott neki a kékes csúcsfutásnak, hogy meghódítsa az ország legmagasabb pontját. A Mátrafüredről elrajtolt mezőny tagjai a több mint 11,5 kilométeres aszfaltos pálya mellett idén is választhatták az erdei ösvényeken keresztül haladó útvonalat is. A Dunától keletre borult az ég, elszórtan esik az eső. Napközben északon, északkeleten lehetnek felhősebb területek, arrafelé záporok, zivatarok kialakulhatnak. Másút többnyire napos, száraz idő valószínű. Délután 17-23, késő este 9-16 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most
1: indul a reggel.
7: Jó reggelt!
1: Reggeli starter, a Trio FM napindítója.

Ez a Jászság Rádiója, a Trio FM, 11 perc elmúlt 8 óra, sok szeretettel köszöntök mindenkit a Jászság kedvenceivel, ez a napindítónk, a reggeli starter, én Pálinkás Zsolt vagyok. Köszöntjük a mai nap ünnepeltjeit, a naptár szerint kiemelt névnapjukon az Erikeknek és az Alexandráknak, az Erik alnémet északi germán eredetű név, amely azt jelenti nagyra becsült, míg az Alexandra görög latin gyökerekkel büszkélkedhet, és a jelentése harcra kész, az embereket oltalmazó. Boldog névnapot kívánunk, természetesen gondolunk a ma születésnapjukat ünnepőkre is, őket is Isten éltesse. A Jászság kedvencei közül Kamrad Schlagerét hozom, itt a Be Mine.

0: Néhány friss közlekedési információ hétfőre. Jászapáti és Jászszent András között a 32-28-as jelű összekötő úton a kezdeti szakaszon az 1-es kilométerig útépítés miatt mindkét irányban félpályás lezárásra kell készülni. Újszász és Jászapáti között a 32-27-es úton Jászapáti határában a 27-es és a 28-as kilométer között zajlanak munkálatok, itt is mindkét irányban félpályás lezárás mellett dolgoznak a szakemberek. Jászalsó-Szentgyörgy és Tisztasúly között a 32-26-as összekötő úton a Jászalsó-Szentgyörgy felüli szakaszon az első két kilométeren folyik útépítés, a forgalom mindkét irányban csak félpályán váltokozva haladhat. A 23-as főúton Bátonytérnél közelében az 1-es és a 2-es kilométer között növénygondozást végeznek, emiatt mindkét oldalon útszűkületre számíthatnak az arra közlekedők. A 24-es főúton Gyöngyös és Mátrafüred között burkolatfelújítás miatt nehezebb a haladás, a 2-es és a 7-es kilométer között szakaszosan lezárták a fél útpályát, a forgalmat munkaidőben jelzőrök irányítják.
1: 97.7 Trio FM, a Jászság Rádiója.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ballagás közeleg, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az aranydollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező áron. De siess, ne maradj le! Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszelve Park mellett. Aranydollár, ahol az emlékek ragyognak. Szeretettel várunk benneteket május 31-én vasárnap 10 órától az Aranykanál étteremben. Ünnepeljük együtt a gyermeknapot. A gyerekeket ugráló vár, lengőteke, ügyességi játékok és állatsimogató várja. Extra meglepetésként pedig kipróbálhatják az íjászatot is. Amíg a kicsik kalandoznak, az egész család együtt élvezheti vendégszeretetünket. Kóstoljátok meg ünnepi ajánlatunkat, amelyben a gyermeknapi finomságok mellett mindenki megtalálja kedvenc fogásait. Töltsétek nálunk kényelemben ezt a különleges napot. Foglaljatok asztalt még ma a 0657 403 290-es vagy a 0620 470 37 33-as telefonszámon. Aranykanál étterem Jászberény, Mészáros Lázár utca 4, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
3: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Trio FM reggeli starter,
1: ahol a zene és a helyi információk találkoznak.

0: Rádió Kosár. Hírek, események a Jászberényi kosárlabda életéből.
1: Ez a Trio FM Jászberényből, sporttal folytatjuk. Fölényes győzelemmel búcsúztatta a bajnoki szezont a Jászberényi KSE kosárlabda csapata. A férfi NB1/B piros csoportjának utolsó mérkőzésén a berényi fiúk a Deac U23-as együttesét fogadták, és valóságos pontesőt rendezve 103-70-es végeredménnyel tartották itthon a győzelmet. A találkozón végig a hazaiak domináltak, már az első negyedben 14 pontos előnyt harcoltak ki, és bár a debreceniek a nagy szünet előtt kicsit kozmetikáztak az eredményen, a fordulás után a JKS-e újra elvajta ellenfelét, és magabiztosan hozta a meccset. A mérkőzés legértékesebb játékosa, vagyis az MVP a csapatkapitán James Kinley lett, aki januári sérülés ellenére is vállalta a játékot, és elképesztő teljesítménnyel egy dupla-duplával hálálta meg a bizalmat, hiszen 13 pontot, 10 gólpasszt és 8 lepattanót jegyzett a találkozón. Bár a rendkívül szoros bajnokság végén mindössze egyetlen győzelem hiányzott a legjobb 8 közé, vagyis a rájátszásba jutáshoz. Szarvas Gábor, a csapat vezetőedzője elmondta, hogy egy nagyon szeretető, hajtós és lelkes csapatot ismerhettek meg a szurkolók, és hatalmas öröm számukra, hogy sikerült visszahozni a kosárlabdalázat a Bercsény úti sportcsarnokba. A tréner azt is hozzátette, hogy rövid pihenő után optimistán és bizakodva kezdik meg a munkát a még sikeresebb folytatásért. Gratulálunk a fiúknak a szép szezonzáráshoz, itt a Trión pedig szólnak tovább a Jászság kedvencei.
0: Trió Kosár. Hírek, események a Jászberényi kosárlabda életéből.

Ez a Trio FM Jazzbrainből friss hírrel folytatjuk. Megalakulásának 30. évfordulóját ünnepelt a hétvégén a Jászsági Menedzser Klub Egyesület Jászberényben. A gála est fénypontjaként átadták a klub rangos elismeréseit is. A Jászság és Maros megye közötti kapcsolatok fejlesztéséért elsőként odaítélt Berecki Sándor díjat Sas István és Jakab István vehette át. A Honoris Maximus díjat Cigány Anda Renáta kapta a klub sikeres működését segítő önzetlen munkájáért. Míg az idei Phoenix díjat ifjabb Cinege Károly érdemelte ki, példamutató vállalkozói életútja, innovatív sikerei és a helyi értékek megőrzése elismeréseként. Az eseményről részletesen beszámolunk majd a híreinkben, és gratulálunk a díjazottaknak, itt a Trión pedig folytatjuk zenével.

0: Az eseménynaptár támogatója a Sütőház Kft., ahol a pékáró születik.
1: Hétfő reggel is egy kicsit visszatekintünk az időben, hiszen május 18-a rendkívül gazdag híres szülöttekben és nagy horderejű történelmi mérföldkövekben. Ma ünnepeljük például a múzeumi világnapot, de a mai napon tartják az internet világnapját is, amely a modern globális kapcsolódásra emlékeztet minket. A történelmi könyvet lapozzuk fel, éppen 222 éve ezen a napon kapta meg Napóleon a Franciaország császára címet. 209 éve született Irinyi János, a robbanásmentes gyufa feltalálója, aki elismert kémiai szakemberként a szabadságharc alatt a hazai ágyúöntést és a lőporgyártást is irányította. Szintén ezen a napon látta meg a napvilágot idős Bókai János gyermekgyógyász, a hazai gyermekorvoslási iskola úttörő megteremtője. Ma emlékezünk még Goldmar Károlyra is, akinek Sába királynője című operáját még Johann Brahms is a legmagasabb polcra helyezte. A 20. század kulturális világára gondolva érdemes megemlítenünk, hogy a ma 130 éve született Munkácsi Márton világhírű fotográfus, aki azzal teremtett teljesen új iskolát a divatvilágban, hogy a merev stúdiók helyett elsőként fotózott modelleket a szabadban, életszerű helyzetekben és mozgás közben. Végül nem utolsó sorban ma lenne 120 éves a felejthetetlen Kossuth díjas színművészünk Balázs Samu, akit olyan örökzöld filmes klasszikusokból ismerhetünk és szerethetünk, mint a Lilionfi, az Úri Muri vagy a Lúdas Matyi.
0: Az eseménynaptár támogatója a Sütőház Kft., ahol a pékáró születik.

Jó reggelt kívánok mindenkinek! 9 óra lesz, néhány másodperc múlva a friss információkkal folytatjuk az MT hírszolgálatot, követően pedig Katy Perry zenél, a reggeli starterben szól a Hot and Cold 2008-ból.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel! Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást! Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét! Bővebb információk www.jászablak.hu.
3: Jászsági Ingatlan Centrum Kft. Ingatlan, pénzügyi, jogi tanácsadás, profizmus és komplexitás Jászberény belvárosának szívében a Városháza mellett. 10 éve az Önök szolgálatában. Keressenek bennünket személyesen vagy honlapunkon a www.jászságingatlan.hu-n.
4: Figyelem, Jászberény! Új hely, új élmények! Megnyílik a Rikis Pub! Egy friss, pezsgő találkozóhely, ahol életre kel az éjszaka. Várnak rád különleges koktélok, ízletes ételek és egy hangulat, ami magával ragad. Barátokkal, társasággal, vagy csak egy jó estére vágysz. Itt a helyed. És ez még csak a kezdet. Hamarosan érkezik a vízipipa szezon is. Ne maradj le, gyere el és tapasztald meg te is Jászberény új kedvenceit. Rikis Pub. Jászberény, Rákóczi út 62.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Kellemes tavaszi idő lesz. Hamarosan lejár az eszi a bevallási határidő. Ma van a Múzeumok világnapja. Jó napot kívánok, Szejfried Adéa vagyok. Szerdán jár le az eszi a bevallási és befizetés határideje. Mától hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. 8:30 és este 6 óra között nem csak a kérdésekre adnak választ, a kiegészítést, módosítást és a beadást is el lehet intézni személyesen. Működik a NAV infovonala a 18-19 is, amely szerdán este 8 óráig hívható. Uniós küldöttség érkezik a héten Budapestre, hogy felgyorsítsák a Magyarországnak járó uniós források felszabadításáról szóló tárgyalásokat. A magasrangú tisztviselők célja felmérni azt, hogy milyen feltételekkel és milyen ütemben juthat a pénzhez az ország. Több mint 10 milliárd euró sorsáról döntenek. Holnap egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyar közösségek jogainak rendezéséről, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita erről a hétvégén telefonon állapodott meg ukrán kollégájával. A szakértői szintű egyeztetésekbe a kárpátaljai magyarság képviselőit is bevonják. Az első alkalom online zajlik majd. A tárcavezető rövid időn belül kézzelfogható előrelépést vár a kisebbségi jogok rendezésében. Magyarországon nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírussal összefüggésben, és nincs ok pánikra, írta közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt részletes tájékoztatást adott a hantavírusok fajtáiról, terjedéséről. Kiemelte, hogy magyarországi fertőzöttről nem tudni, és a mostani nemzetközi fertőzések nyomán valószínűtlen, hogy világjárvány alakuljon ki. Hozzátette, fontos a megfelelő rágcsálómentesítés, mert ezek az állatok terjeszthetik a vírust. Izraeli bombázásban meghalt az iszlám dzsihád egyik vezetője Libanonban. Egy lakásba csapódtak be a rakéták az ország keleti részén. Közben a pénteken meghosszabbított tűzszünet ellenére a déli területeken is folytatódtak a támadások. 5 haltak meg, köztük 2 gyerek és 15 megsebesültek. Nem hárult még el a sztrájk veszély a Samsungnál Dél-Koreában. A szakszervezetek ma ismét tárgyalnak a vállalatvezetéssel a fizetésekről és a bónuszokról. A csütörtöktől tervezett csaknem 3 hetes 45 ezer dolgozót érintő munkabeszüntetés súlyosan érintheti az ázsiai ország gazdaságát és megzavarhatja a globális ellátási láncokat. Ma van a Múzeumok Nemzetközi Napja. Célja, hogy felhívja a figyelmet a közgyűjteményekben őrzött tárgyak és szellemi termékek kulturális és történelmi jelentőségére. A világnaphoz kapcsolódva ma rendkívüli nyitvatartással és különleges élményekkel várják a látogatókat. A többi között a Néprajzi Múzeumban, a Győri, valamint a Nyíregyházi kiállítóhelyeken is. Északon, északkeleten lehetnek felhősebb területek, arrafelé záporok, zivatarok kialakulhatnak. Másutt többnyire napos, száraz idő valószínű. Az Észak-Dunántúlon helyenként megerősödik a szél. Délután 17-23, késő este 9-16 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Ez a Trio FM Jazzberényből 9 óra múlt, már is folytatjuk a reggeli snortát. Sok szeretettel köszöntöm Önöket, én Pálinkás Zsolt vagyok. A modern világban léptenyomon azt halljuk, hogy a siker és a produktivitás titka a hajnali 5 órás kelésben, a kőkemény edzésekben és a végleteki optimalizált napirenden rejlik. Sokan azonban éppen ettől a hajszától merülnek ki teljesen. Nos, van egy jó hírem, egy több mint 20 éve kutató idegtudós szerint az agy csúcs teljesítményéhez egyáltalán nincs szükség ilyen drasztikus módszerekre. A titok nem a percre pontosan beosztott feszített tempóban, hanem néhány egyszerű, hosszú távon is fenntartható alapelvben rejlik. Hamarosan érkezem a részletekkel, teljes egészében kibontjuk azt a 6 mindennapi szokást, amellyel bűntudat nélkül okosan tartatjuk formában az agyunkat.
1: A műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.

0: 26-as összekötő úton a Jászás-Sószentgyörgy felüli szakaszon az első 2 kilométeren folyik útépítés, a forgalom mindkét irányban csak félpályán váltokozva haladhat. A 23-as főúton Bátonytérnél közelében az 1-es és a 2-es kilométer között növénygondozást végeznek, emiatt mindkét oldalon útszűkületre számíthatnak az arra közlekedők. A 24-es főúton Gyöngyös és Mátrafüred között burkolatfelújítás miatt nehezebb a haladás, a 2-es és a 7-es kilométer között szakaszosan lezárták a fél útpályát. A forgalmat munkaidőben jelzőrök irányítják.
1: 97.7 Trio FM. A jásságra.

Ez a Trio FM jazzverényből. Ahogy ígértem, most részletesen is megnézzük, hogy hogyan tartatjuk csúcsformában az agyunkat anélkül, hogy hajnali 5-kor kellene kelnünk. A modern világban sokszor éreztetjük úgy, hogy a sikerhez könyörtelen és kimerítő rutin szükséges, de egy több mint 20 éve kutató idegtudós szerint a titok sokkal inkább néhány jól megválasztott, hosszú távon is fenntartható alapelvben rejlik. Az üzenet pedig rendkívül megnyugtató. Nem kell a nap minden percét görcsösen maximalizálni, sokkal fontosabb, hogy megadjuk az agynak azokat az alapfeltételeket, amelyek mellett fókuszált és motivált maradhat. Az első fontos szabály, hogy a mozgás terén nem az intenzitás, hanem a következetesség számít. Sokan azt gondolják, hogy az edzés csak akkor ér valamit, ha kőkemény és órákig tart, ám az idegtudomány szerint a rendszeres, alacsony intenzitású mozgás is elképesztően értékes. Egy rövid reggeli jóga, egy 10 perces séta a megbeszélések között, vagy akár a lépcsőzés és a takarítás is mind-mind számít. Ha tudatosítjuk magunkban, hogy a mindennapi mozgás is értékes, már is sokat tettünk a mentális egészségünkért. A második elv, hogy az öröm nem jutalom, hanem mentális üzemanyag. Ne várjunk a kikapcsolódással addig, amíg mindennel végeztünk, mert az élvezetes tevékenységek, mint a zene, a játék vagy az olvasás csökkentik a stressz hormonokat és energiát termelnek. Legyen minden napunkban valami, amit pusztán azért csinálunk, mert jó. Természetesen az élet nem csak a kellemes élményekről szól, így a harmadik alapillér a céltudatosság. Az agyunknak szüksége van arra az érzésre, hogy amit teszünk, annak értelme és súlya van. A fárasztó vagy unalmas feladatok mögött meglátjuk a nagyobb képet, például, hogy a levelezés a szakmai kapcsolatainkat építi, az agyunk már is sokkal pozitívabban és motiváltabban reagál. Ehhez kapcsolódik a negyedik pont is, a kis győzelmek fontossága, mivel az agyunk útközben is igényli a visszajelzést, érdemes a nagy célokat kisebb egységekre bontani. A 25 perces fókuszblokkok például folyamatos sikerélményt adnak, és a nap végén a haladás érzése sokkal fontosabb lesz a motiváció szempontjából, mint az, hogy a lista legvégére értünk el. Az ötödik megszívlelendő tanács, hogy a társas kapcsolatok egyáltalán nem jelentenek időpazarlást, amikor felgyorsulnak a mindennapok, hajlamosak vagyunk pont a baráti találkozókat kihúzni a naptárból, pedig az emberi agy alapvetően társas működésre evolválódott. Egy őszinte telefonhívás, egy közös ebéd vagy egy mély beszélgetés aktiválja azokat a rendszereket, amelyek javítják a hangulatunkat és csökkentik a feszültséget. Végül nem utolsó sorban a pihenés nem luxus, hanem alapvetés. Regeneráció nélkül nincs fejlődés, így az alvás és a mentális szünetek nem megszakítják a teljesítményt, hanem lehetővé teszik azt. Az agyunk ilyenkor dolgozza fel az információkat és készül fel a következő kihívásokra. A valódi csúcs teljesítmény tehát nem a percre pontos feszített napirendből, hanem a mozgás, az öröm, a céltudatosság, a haladás, a kapcsolódás és a pihenés okos egyensúlyából születik. Remélem, hogy sikerült néhány hasznos és megnyugtató tanácssal szolgálnom a hétkezdéshez.

0: Ez a Trio FM, a Jászság Rádiója, folytatjuk egy közlekedési információval. Május 18-ától előreláthatólag május 29-ig burkolatjavítási munkákat végeznek a Jászdózsai bekötő úton a település külterületi szakaszán. A munkálatok ideje alatt az érintett részen változó irányban haladhat a forgalom, az áthaladást pedig jelzőrök segítik, a változásokra kihelyezett jelzőtáblák is felhívják majd a figyelmet. Kérem az autósokat, hogy ezen a szakaszon fokozott óvatossággal és türelemmel közlekedjenek.
1: 97.7 Trio FM, a Jászság Rádiója.

0: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Fennállásának 30 éves jubileumát ünnepelte a Jászsági Menedzser Klub Egyesület. Szakmai konferencia a jászkunsági gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülő fiatalok elhelyezkedéséről. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Fennállásának 30 éves jubileumát ünnepelte a Jászsági Menedzser Klub Egyesület a Szatmári Rendezvényházban tartott díszvacsorán, ahol átadták az egyesületi díjakat, elismeréseket. Ebben az évben a Phoenix díjat ifjabb Cinege Károly cégvezetőnek ítélték oda. Az elismerést olyan jászsági vállalkozásvezető vagy egyéni vállalkozás kaphatja, aki több éven keresztül dolgozik vállalkozása és a jászság jó hírnevéért, példamutató vezetői magatartásával, együttműködésével és eredményeivel szolgálja a térség fejlődését. A rendezvényen átadták a Berecki Sándor díjat is. Ebben az évben Sas István, a Jászsági Menedzser Klub Egyesület elnökségi tagja, és Jakab István, a Maros-Szentgyörgyi Szent Georgius Menedzser Klub tagja vehette át. Honoris Maximus elismerésben részesült Cigány Anda Renáta, a Jászsági Menedzser Klub Egyesület adminisztratív teendőinek segítője. A rendezvényen közreműködtek a Palotás János Zeneiskola növendékei és tanárai. Szakmai konferenciát tartott a Jász-Nagykunszolnok vármegyei kormányhivatal. A gyermekvédelmi rendszerben nevelkedett fiatalok társadalmi beilleszkedése hosszú ideje komoly kihívást jelent, különösen a munkaerőpiacra történő belépés során. Ennek kezelésére a jogalkotó egy új eszközt vezetett be, az állami foglalkoztatási kötelezettséget, melynek célja, hogy javítsa a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülő fiatalok elhelyezkedési esélyeit azáltal, hogy konkrét kötelezettséget ír elő az állami szervek és az állami tulajdonú gazdasági társaságok számára. Ezt az új intézményt mutatta be a Vármegyei Kormányhivatal gyámügyi és állami foglalkoztatási szakterülete egy szakmai napon az állami gondoskodásból kikerült, vagy hamarosan kikerülő 16-24 év közötti fiatalok, valamint az állami foglalkoztatók számára. A fórumon Versic Edit osztályvezető kiemelte, hogy ez mindkét fél számára lehetőség. A gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülő fiatalok lehetőséget kapnak, hogy valódi eséllyel indulhassanak az önálló élet felé. A gyakorlatban azonban ez nem csak a jogszabályon múlik, hanem azon is, hogy az intézmények, munkáltatók és szakemberek mennyire tudják ezt hatékonyan és együttműködve megvalósítani. Mindenkinek meg kell ebben találnia a társadalmi szerepvállalást, hangzott el a rendezvényen. Egy kunmadarasi lakost ellenőriztek a rendőrök a településen. Az egyenruhások megállapították, hogy a férfit meg nem fizetett bírság miatt körözik, előállították további intézkedésre. A nyomozók ugyanis gyanúsítottként kihallgatták, mivel több vagyon elleni bűncselekmény is terhére róható. A megalapozott gyanú szerint a 21 éves férfi egy idős helyi lakoshoz február óta visszatérően járt lopni, összesen 4 alkalommal ment be az ingatlanba. Szerszámgépeket, radiátort, fűnyírót, bútorokat, ventilátort, indukciós főzőlapot, étkészleteket, alufelniket, ruhákat és egyéb használati eszközöket vitt el. A lopási kár meghaladja a 6 millió forintot. A férfi további másik 2 ingatlanba is bement, onnan több 10 000 forintban vitt el értékeket. A nyomozók a fiatal férfit őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Híreinkben sport! Jászberény kosárlabda csapata az NB1B rájátszásában második mérkőzését is megnyerte Debrecen U23-as csapata ellen 103-70 arányban, így a 11. helyen végeztek a B-osztály piros csoportjában. Jászberény NB2-es női röplabda csapata Győrben a rájátszás utolsó mérkőzésén vett részt és szoros 5 játszmás meccsen győztesen fejezte be a küzdelem sorozatot Uni Győr Jászberényi volleyball team 2-3. A Jászberényi Röplabda Akadémia U15-ös női csapata pedig hazai pályán játszotta az NB2-es bajnokság 3-as döntőjét, és a székesfehérvári MÁV előre mögött ezüstérmes lett. Ma a középső és délkeleti ország részről a felhősáv északkelet felé helyeződik, miközben lassan szakadozik, gomolyosodik. Estére nagy területen kiderülhet az ég, viszont keleten, északkeleten még akkor is maradnak borult körzetek. Egyre inkább északkeleten számíthatunk kisebb esőre, záporra, esetleg zivatarra. Késő estére 9 és 16 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: Trio FM, reggeli starter,
2: ahol a zene és a helyi információk találkoznak.

0: Mikor, hová?
1: A Trio FM ajánlja.
2: Ez a Trio FM eszmerényből most egy különleges programsorozatra hívom fel figyelmüket, amely az aktív és tudatos öregedés témakörét járja körül itt Jászberényben. Az Élet Plusz beszélgetés sorozat harmadik alkalmához érkezik, amelynek címe Jól enni, jól lenni. A rendezvényen a táplálkozás, a bélflóra és az egészséges életmód összefüggéseiről hallhatnak hasznos információkat. A szervező ködös gondolkodásra és tervezésre hívják Önöket, hogy választ kapjanak arra a kérdésre, hogyan éljünk 10-15 év múlva. A beszélgetés helyszíne a Díri rendezvényház a Lehel-vezér tér 33 szám alatt, az időpont pedig május 28-a csütörtök délután 17:30. A program egészen este 19:30-ig tart, minden érdeklődőt sok szeretettel várnak a szervezők.
3: A programok után vissza a Jássák kedvencei közé. Trio FM mellette szól.

0: Szép napot, jó rádiózást kívánok mindenkinek. 10 óra el is múlt, már egy perccel folytatjuk a legfontosabb információkkal. Az NT hír összefoglalója után pedig Miley Cyrus zenél itt a Trion. Soul of Flowers.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ballagás közeleg, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az aranydollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvezőbb áron. De siess, ne maradj le! Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszelve Park mellett. Aranydollár, ahol az emlékek ragyognak.
4: Itt a gyereknap, és végre itt a szabadság. Az Aldi büfében most duplán megéri ügyesnek lenni. Csillog az ötös a bizonyítványodban. Mutasd meg nekünk, és a vendégünk vagy egy hatalmas, ropogós lángosra. Szeretsz alkotni? Kérd tőlünk egy kifestőt, színezd ki otthon, hozd vissza hozzánk, és már is tiéd egy ajándéklángos. Részletek a Facebook oldalunkon és az üzletben. Aldi büfé, Jászberény, Piac tér. Mert tudjátok, aki szeret, az etet.
5: Szeretnék egy városi autót.
6: Igen?
5: Tudod, olyan modern, fiatalosat.
6: Igen, igen.
5: Elektromos, belefér?
6: Igen.
5: És legyen rajta napfénytető is. Légy szív.
6: Igen.
5: Tudsz valami jót?
6: Igen.
7: A Leapmotor T03-at. Kínai gyártmány, európai szerviz, mediterrán életérzés. Mindez csak 7.490.000 forintért. Na, Leapmotor?
5: Igen.
7: Te is igent fogsz mondani az elektromos autóra. Leapmotor. Lép szintet.
8: További részletek a Leap Motor Quality Szolnoki, Jászberényi és Karcagi márka kereskedéseiben és a quality.hu-n.
9: Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
10: Ez volt a reklám.
11: A Trio FM hírei.
12: Kellemes tavaszi idő lesz. Megkezdődnek a tárgyalások a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogairól. Magyar operatőröket is díjaztak a Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztiválon. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Nagyszabású dróntámadást indított tegnap Ukrajna oroszországi célpontok ellen. Becsapódásokat jelentettek Moszkvából és környékéről is. Legalább 4 meghaltak, többen megsérültek. Közben Oroszország is kitartóan támadta az ukrán településeket, köztük Dnyiprót és Zaporizsját. Sokan megsérültek, több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. Holnap egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita erről a hétvégén telefonon állapodott meg ukrán kollégájával. A szakértői szintű egyeztetésekbe a kárpátaljai magyarság képviselőit is bevonják. Az első alkalom online zajlik majd. A tárcavezető rövid időn belül kézzelfogható előrelépést vár a kisebbségi jogok rendezésében. Uniós küldöttség érkezik a héten Budapestre, hogy felgyorsítsák a Magyarországnak járó uniós forrásokról szóló tárgyalásokat. A magasrangú tisztviselők célja felmérni azt, hogy milyen feltételekkel és milyen ütemben juthat az ország a pénzhez. Több mint 10 milliárd euróról van szó. Magyarországon nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírussal összefüggésben, és nincs ok pánikra, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, a mostani nemzetközi fertőzések nyomán valószínűtlen, hogy világjárvány alakuljon ki. Hozzátette, fontos a megfelelő rákcsálómentesítés, mert ezek az állatok terjeszthetik a vírust. Szerdán jár le az SZIA bevallási és befizetés határideje, mától hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. 8:30 és este 6 óra között nem csak a kérdésekre adnak választ, a kiegészítést, módosítást és a beadást is el lehet intézni személyesen. Működik a NAV infóvonala a 18-19 is, amely szerdán este 8 óráig hívható. A legegyszerűbb ugyanakkor az elektronikus ügyintézés, amely az esza.nav.gov.hu oldalon keresztül érhető el. Mostanáig több mint 2,2 millió személy jövedelemadó bevallás érkezett a NAV-hoz. Átadták az idei Zsigmond Vilmos Filmfesztivál elismeréseit Szegeden. A fődíjat Dávid Bim spanyol operatőr rendező kapta a Zapata Mocsár meséi című dokumentumfilm fényképezéséért. Több magyar alkotót is díjaztak, köztük Pálos Gergelyt, aki Enyedi Ildikó Csendes barát című filmjét fényképezte. A legjobb videóklipért járó elismerést pedig Bálint Dániel vehette át. Szeged Városdíját a Kurták töredékek című alkotás operatőrei Dobos Tamás, Vízkeleti Márton és Farkas Áron érdemelték ki.
6: Az időjárás jelentés támogatója a Farkasfa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
12: A főként északon, északkeleten lehetnek felhősebb területek, arrafelé záporok, zivatarok kialakulhatnak, másod többnyire napos, száraz idő valószínű. Megélénkül az Észak-Dunántúlon, helyenként megerősödik a szél. Délután általában 17-23, késő este 9-16 fok várható.
6: Az időjárás jelentés támogatója a Farkasfa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Ez a Trio FM Jászberényből szép délőtöt kívánok mindenkinek. 10 óra múlt pár perccel ezt továbbra is a napindítónk. Már most érdemes beírni a naptárba, hogy idén május 31-én, vagyis május utolsó vasárnapján ünnepeljük a gyermeknapot hazánkban. Ilyenkor rengeteg izgalmas családi program, ugrálóvár, koncert és arcfestés várja a legkisebbeket országszerte, de egy közös családi fagyizás, kirándulás vagy parkbeli piknik is épp olyan felejtetetlenné teheti ezt a napot. Ráadásul mi is nagy dobásra készülünk, május 31-én vasárnap egy fergeteges gyermeknapi műsorral jelentkezünk itt a Trio FM-en, ahol a remek hangulat mellett sok-sok meglepetés és rengeteg nyeremény várja majd a családokat. Készülünk tehát már mi is gőzerővel a gyermeknapi műsorra, itt a Trio pedig szól a No Doubt felvétele, ez a It's My Life.

Ez a Trio FM Jászberényből. A mostani egészségperceinkben egy olyan mozgásformáról lesz szó, amely igazi csodaszer a szervezetnek, bár sokan a gyaloglásra vagy a kerékpározásra esküsznek, a szakemberek szerint a szívünket az úszás tudja leghatékonyabban megerősíteni. Ez a sport úgy mozgatja át egyszerre minden izmunkat, hogy közben a víz felhajtó ereje miatt szinte semmilyen terhelés nem éri az ízületeket. Az úszás nem csak az állóképességet javítja, hanem segít a vérnyomás és a koleszterin szint csökkentésében is, ráadásul a ritmikus légzés a tüdőkapacitást is növeli. Különösen ajánlott ülőmunkát végzőknek, vagy azoknak, akiknek gyakran nehéz a lábuk a nap végére. Emellett a víz nyugtató hatása a stresszt is remekül oldja, és az alvás minőséget is javítja. Már heti néhány alkalom is látványos változást hozhat az életerünkben, szóval ha tehetik, iktassanak be a hetükbe egy kis úszást az egészségük érdekében. Itt a Trión pedig szólnak tovább a kedvencek.

Ez a Trio FM a Jásság rádiója. Sokan a kávéfőző bekapcsolásával indítják a napjukat, pedig nem mindegy, hogy mikor isszuk meg az első kávét. A szakértők szerint egy gyomorra semmiképpen nem ajánlott, mert a koffein fokozza a gyomorsav termelést, ami gyomorégést, émelygést vagy savas panaszokat okozhat, különösen akkor, ha erős feketét iszunk cukor és tej nélkül. A korai kávézás másik hátulütője, hogy megemeli a kortizolt, vagyis a stresszhormon szintjét. Ébredés után ez a hormon természetesen amúgy is magas, így a kávé ilyenkor csak fokozza a feszültséget, nem kell persze lemondani róla, a lényeg a megfelelő időzítés. A napot inkább egy pohár vízzel kezdjük, majd eszünk néhány falatot, a gyomrunk sokkal jobban viseli a koffeint. A teljes vagy növényi italos kávé is kíméletesebb, és érdemes legalább fél órát várni az ébredés után, mielőtt belekortyolunk az első csészébe. Így a kávé valóban kellemes ébresztőn maradhat.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás már 154.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Finom falatok egész héten, a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
4: Ez a menü ajánló.
5: A Pipacs étterem finomságai május 18-án hétfőn tavaszi leves, rizsleves, mustáros sertéstokány tésztával, vasalcsirke párolt rizssel, rántott szelet tavaszi rizssel és vitamincsirkemell csőben sütve krokettel. Rendelhetünk a Pipacs étteremből az 57-405-510-es telefonszámon. A Sólyomotel új napi menüjében hétfőn csurgatott tojásleves, mézes mustáros csirkeragú tésztával. Fogyasztatunk még babgulyást is, a húsmentes ajánlatban hétfőn grízes tészta barackézzel, további főétel közül pedig választható szicíliai csirkeragú, jelkáposzta főzelék sertéspörköltel, lecsós sertésszelet, sertéspörkölt és párizsi sertésborda. Rendelés felvétel a Sólyomotel telefonszámán 57-401-267. A Karaván önkiszolgáló étterem várja vendégeit hétfőn magyaros sertésragúlevessel és citromos körtelevessel. Készítenek még csikós tokányt főtésztával, rakott húsos brokkolit, rántott csirke mellett, választható még pankó morzsás karaj, rántott sajt és mákos vagy diós tészta. A Karaván önkiszolgáló étterem is várja hívásunkat 57-406-710. Az Aranykanál étterem mai menüsorában szalonnás bableves, ananászleves, mogyoróbundás csirkemell, sült édes burgonyával, hagymalekvárral, pecsenye lapocka pékné burgonyával, rántott sajt, mákos tészta vaníliasodóval, rókagomba paprikás szarvacska tésztával, a Vega menüben hétfőn sült zöldségek mozzarellával. Az 57-403-290 és a 0620-470-37-33-as számon érjük el az Aranykanál éttermet. A Bírs kávézó és bisztró készül ma csontlevessel, májgombóclevessel és karfiólevessel az ebédre, a főételek közül pedig kérhetünk lazanyét, mátrai borzast vagy grillezett fűszeres pulyka mellett mediterrán salátával. A tészta kedvelőknek pedig kínálnak bolognai spagettit, milánói pennét és négy sajtos nyokkit. Rendeletünk a 0620-240-40-44-es telefonszámon. A Firpo Pizzeria napi menüjében kievi csirkemell rizibizivel. A menüt elérjük 11 és 15 óra között a Firpo Pizzériában.
4: Ez volt a menü ajánló.
3: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
6: Fuvarozás, műszaki vizsga vagy diagnosztika? Az MVG Trans Jársági Műszaki Vizsga Centrum mindenben segít. Személyautó, tehergépjármű és motorkerékpár műszaki vizsgáztatás, teljes olaj és olajszűrőcsere, komputeres diagnosztika, nemzetközi és belföldi áru szállítás, valamint túlméretes szállítás kül- és belföldre egyaránt. Szakértelem, gyors ügyintézés és kedvező árak. Várjuk Jászberényben az Alsó Muszáj 66 szám alatt a Boldogházi úton. Hívjon minket 30 399 6000. MVG Trans Jársági Műszaki Vizsgacentrum. Megbízhatóság, szakértelem, gördülékeny megoldások.
7: Stílusos és innovatív autóra vágysz? Szerezd meg az új Kia Exceed modellet készletről azonnal a JP Autónál. Most akár 20% kedvezménnyel, már 7.499.000 forinttól lehet a tiéd. Részletek Jászberényben a JP Autó szalonjában vagy online a jpauto.hu/Kia oldalon.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Ez volt a reklám.
3: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
10: Deményi Ilonka Gabriellát választották önkormányzati képviselőjüknek a Jászberényi 5-ös számú egyéni körzet lakói. Rácsok mögött a ijességi tolvaj. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Időközi önkormányzati választást tartottak vasárnap Jászberény 5-ös számú egyéni választók kerületében, miután Balogh Béla lemondott alpolgármesteri tisztségéről és önkormányzati képviselői mandátumáról is. Két képviselőjelölt, Deményi Ilonka Gabriella függetlenként a Szabadjászok Tiszasziget támogatásával, míg Kassab Adonis a Mi Hazánk mozgalom színeiben indult a szavazatokért. A választópolgárok 21,42%-a 402 fő adta le voksát Jászberény 5-ös számú egyéni választókerületében. A körzet lakói Deméné Ilonka Gabriellát választották önkormányzati képviselőjüknek, aki a szavazatok 82,79%-át kapta. Kassab Adoniszra a választók 7,21%-a voksolt. A szavazás rendben, zavartalanul zajlott le. A magyar állam támogatásával, az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló a munkavállalók és vállalatok alkalmazkodó képességének és termelékenységének javítása a munkaerőfejlesztésen keresztül című program keretében közel 50 kis, közép és nagyvállalat képviselői részére szervezett munkáltatói fórumot a Jásznagykunszolnok vármegyei kormányhivatal foglalkoztatásfelügyelet és munkavédelmi főosztálya. A rendezvény célja a program negyedik szakaszának május 31-éig történő meghosszabbítása, a projekt változásainak ismertetése volt. Számottevő módosulás, hogy az ügyvédi irodák és a közjegyzői irodák is pályázhatnak, az egyfőre jutó képzési támogatás maximális összege 350 000 forintra nőtt. A munkahelyi képzések megvalósítására rendelkezésre álló időtartam 12 hónapra csökkent, valamint egy meghirdetési szakaszon belül többször nyújthat be ugyanazon vállalkozás kérelmet. A projekt 70 milliárd forint visszanemtérítendő Európai Uniós forrás segítségével valósul meg, amelyből Jásznagykunszolnok vármegye 2,6 milliárd forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatásban részesült, mely által a munkáltatók többek között szakmai és nyelvi képzésekhez kaphatnak támogatást, elsősorban a munkavállalók képzési költségeihez, valamint a képzés miatt kieső munkaidőre járó bérükhöz. Egy 50 éves jászadányi férfit azzal gyanúsítanak a szolnoki rendőrök, hogy egy belvárosi ház előtt parkoló gépkocsit ellopott. A lopási kár 3 millió forint. A nyomozók elrendelték a gépkocsi körözését, kamerafelvételeket elemeztek, majd igen rövid idő elteltével a jászberényi rendőrök jelezték a szolnoki kollégáiknak, hogy megtalálták Jászjákóhalmán a körözött autót. A feltételezett tettest elfogták és előállították, és nagyobb értékre elkövetett lopás miatt kihallgatták. Nem csak egy bűnesetet rottak a terhére, hiszen a gyanúsított egy Jászjákóhalmán parkoló gépkocsi ajtaját úgy nyitotta ki, hogy a tulajdonos csupán néhány méterre tartózkodott a járműtől. A sértett észlelte a szokatlan közjátékot és rászólt a férfire, aki kivett egy táskát az autóból és sietősen távozott. A károsult értesítette a rendőrséget és az elkövető nyomába szegődött, ekkor a férfi válogatott sértések közepette elhajította a táskát és elmenekült. Lopással és zaklatással gyanúsították meg, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A Tiszapüspöki Művelődési Ház adott otthont annak a rendezvénynek, amely során a Jásznagykunszolnok vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési szakemberei tartottak szépkorúaknak előadást. A prevenciós munkatársak gyakorlati példákon keresztül mutatták be, milyen kockázatok leselkedhetnek az idősebb korosztályra az internet és a közösségi média használat során, valamint hasznos tanácsokat adtak a biztonságos online jelenlét érdekében. A tapasztalatokra épülő interaktív előadás során kiemelt hangsúlyt kapott, hogy mennyire fontos, hogy az idős emberek is naprakész ismeretekkel rendelkezzenek az online világ veszélyeiről, hiszen a tudatos felhasználói magatartás az egyik legjobb védelem a bűnelkövetőkkel szemben. Ma a középső és délkeleti ország részről a felhősáv északkelet felé helyeződik, miközben lassan szakadozik, gomolyosodik. Estére nagy területen kiderülhet az ég, viszont keleten, északkeleten még akkor is maradnak borult körzetek. Egyre inkább északkeleten számíthatunk kisebb esőre, záporra, esetleg zivatarra. Késő estére 9 és 16 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Reggeli Starter. Startolj rá!

0: Néhány friss közlekedési információ hétfőre. Jászapáti és Jászszent András között a 32-28-as jelű összekötő úton a kezdeti szakaszon az 1-es kilométerig útépítés miatt mindkét irányban félpályás lezárásra kell készülni. Újszász és Jászapáti között a 32-27-es úton Jászapáti határában a 27-es és a 28-as kilométer között zajlanak munkálatok, itt is mindkét irányban félpályás lezárás mellett dolgoznak a szakemberek. Jászalsó-Szentgyörgy és Tisztasúly között a 32-26-as összekötő úton a Jászalsó-Szentgyörgy felüli szakaszon az első két kilométeren folyik útépítés, a forgalom mindkét irányban csak félpályán váltokozva haladhat. A 23-as főúton Bátonytérnél közelében az 1-es és a 2-es kilométer között növénygondozást végeznek, emiatt mindkét oldalon útszűkületre számíthatnak az arra közlekedők. A 24-es főúton Gyöngyös és Mátrafüred között burkolatfelújítás miatt nehezebb a haladás, a 2-es és a 7-es kilométer között szakaszosan lezárták a fél útpályát, a forgalmat munkaidőben jelzőrök irányítják.
1: 97.7 Trio FM, a Jászság Rádiója.

0: Maradunk végig, én is maradok önökkel egészen délig itt a 97 héten, folytatjuk hamarosan a friss hírekkel, majd indul a napközben magazinunk, rádiózunk együtt továbbra is.
1: Ez volt a reggeli starter. Hétfőtől péntekig beindítjuk a reggeleket. Reggeli starter. A Trio FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Finom falatok egész héten a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
3: Ez a menüajánló.
0: A Pipacs étterem finomságai május 18-án hétfőn tavaszileves, rizsleves, mustáros sertés tokány tésztával, vasalcsirke párolt rizssel, rántott szelet tavaszi rizssel és vitamincsirkemel csőben sütve krokettel. Rendelhetünk a Pipacs étteremből az 577-405-510-es telefonszámon. A Sólyomhotel új napi menüjében hétfőn csurgatott tojásleves, mézes mustáros csirkeragú tésztával. Fogyasztatunk még babgulyást is, a húsmentes ajánlatban hétfőn grízes tészta barackézzel, további főétel közül pedig választható szicíliai csirkeragú, jelkáposzta főzelék sertéspörköltel, lecsós sertésszelet, sertéspörkölt és párizsi sertésborda. Rendelésfelvétel a Sólyomhotel telefonszámán 574-01-267. A Karaván önkiszolgáló étterem várja vendégeit hétfőn magyaros sertésragú levessel és citromos körtelevessel. Készítenek még csikós tokányt főtésztával, rakott húsos brokkolit, rántott csirke mellett, választható még pankó morzsás karaj, rántott sajt és mákos vagy diós tészta. A Karaván önkiszolgáló étterem is várja hívásunkat 574-06-710. Az Alánkalán étterem mai menüsorában szalonnás bableves, ananászleves, mogyoróbundás csirkemel, sült édes burgonyával, hagymalekvárral, pecsenye lapocka pékné burgonyával, rántott sajt, mákos tészta vaníliasodóval, rókagomba paprikás szarvacska tésztával, a vega menüben hétfőn sült zöldségek mozzarellával. Az 57-403-290 és a 0620-470-37-33-as számon érjük el az Aranykanál éttermet. A Bírs kávézó és bisztró készül ma csontlevessel, májgombóclevessel és karfiólevessel az ebédre, a főételek közül pedig kérhetünk lezenyét, mátrai borzast vagy grillezett fűszeres pulyka mellett mediterrán salátával. A tészta kedvelőknek pedig kínálnak bolognai spagettit, milánói pennét és négy sajtos nyokkit. Rendeletünk a 0620-240-40-44-es telefonszámon. A Firpo Pizzeria napi menüjében kievi csirkemel rizibizivel. A menüt elérjük 11 és 15 óra között a Firpo Pizzériában.
3: Ez volt a menüajánló.
1: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
4: Ez volt a reklám.
1: A Trio FM hírei.
5: Kellemes tavaszi idő lesz. Ismét távozásra szólította fel a köztársasági elnököt Magyar Péter. Kiemelten vizsgálják az aeroszol termékeket. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Ismét több mint 500 drónnal támadt ukrajnai célpontokat az orosz hadsereg, bár az eszközök többségét a légvédelem megsemmisítette, így is csak nem 30-an megsebesültek, főleg Dnyipróban és Odesszában. A két térségben több lakóház, civil intézmény és ipari létesítmény is megrongálódott. Közben az oroszok 50 ukrán drón lelövéséről számoltak be 8 régió és az Azovi-tenger felett. Biztonsági okokból felfüggesztették a Krím-híd vasúti forgalmát. Holnap egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita erről a hétvégén telefonon állapodott meg ukrán kollégájával. A szakértői szintű egyeztetésekbe a kárpátaljai magyarság képviselőit is bevonják. Az első alkalom online zajlik majd. A tárcavezető rövid időn belül kézzelfogható előrelépést vár a kisebbségi jogok rendezésében. A miniszterelnök megismételte, hogy az államfőnek távoznia kell a hivatalából, erre önként május végéig van lehetősége. Magyar Péter arra az interjúra reagált, amelyet Súlyog Tamás az Indexnek adott. Ebben a köztársasági elnök kifejtette, hogy nem lát okot a lemondására. A kormányfő viszont fenntartja azt az álláspontját, hogy mivel az államfő egy párthoz volt lojális, és nem állt ki az alkotmányosság védelme mellett, ezért nem tudja megtestesíteni a nemzetegységét. Mint fogalmazott, Súlyog Tamás megbukott az emberi jogi és a politikai alkalmassági vizsgán is. Szerdán jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje, mától hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. 8:30 és este 6 óra között nem csak a kérdésekre adnak választ, a kiegészítést, módosítást és a beadást is el lehet intézni személyesen. Működik a NAV infovonala, a 18-19 is, amely szerdán este 8 óráig hívható. A legegyszerűbb ugyanakkor az elektronikus ügyintézés, amely az esza.nav.gov.hu oldalon keresztül érhető el. Mostanáig több mint 2,2 millió személy jövedelemadó bevallás érkezett a NAV-hoz. Kiemelt ellenőrzés kezdődött az aeroszol termékek, főként a műszaki karbantartó és autóápolási szprék körében, közölte a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Vizsgálják, hogy a termékek megfelelnek-e a biztonsági, tűzveszélyességi és jelölési előírásoknak, valamint ellenőrzik a forgalmazókat is, mert az aeroszol termékek biztonságos működéséről ők kötelesek gondoskodni. A hatóság ugyanakkor felhívja a figyelmet arra is, hogy a biztonságos használathoz a felhasználóknak be kell tartaniuk a címkén feltüntetett figyelmeztető utasításokat. Ma főként északon, északkeleten lehetnek felhősebb területek, arrafelé záporok, zivatarok kialakulhatnak. Másutt többnyire napos, száraz idő valószínű. Megélénkül az Észak-Dunántúlon, helyenként megerősödik a szél. Délután általában 17-23, késő este 9-16 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: 11 óra múlt, kellemes hétfő délelőtt, jó rádiódást kívánok mindenkinek, ez már a Napközben magazinunk, én Pálinkás Zsolt vagyok. Egy nagyszerű hétvégi meghívóval érkezem, ugyanis tiszteltemélyetó mérföldkőz érkezett a Jászárokszállási Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, amely idén ünnepli megalakulásának 135. évfordulóját. Ebből a jeles alkalomból ünnepi programra invitálnak minden érdeklődőt most szombaton, azaz május 23-án. A rendezvény délután 2 órakor kezdődik a Laktanya udvarán egy ünnepélyes autószenteléssel, majd délután 3 órától egy látványos autófelvonulás veszi kezdetét Jászárokszállás belterületén. Ünnepeljük együtt a hagyományt, a bátorságot és a közösségi szolgálatot a helyi önkéntes lánglovagokkal. Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt, itt a Trión pedig folytatjuk zenével.
1: Kultúra, közélet és közösségi élmények. Ez a Trió Napközben.

0: Ez a Trió napközben. Közélet, kultúra és közösség. Minden hétköznap 11 és dél között. Itt a 97.7-en.
1: Záró konferenciával, a Jászberény Város Önkormányzat kezdeményezésével és vezető partnerségével megvalósuló 2024-ben indult Komheri Tour projekt utolsó fázisába érkezett. A záró konferenciát Jászberényben tartották, ahol Budai Lóránt polgármester köszöntötte a programban résztvevőket, köszönetet mondva a hazai és külföldi szakembereknek, akik bekapcsolódtak a nemzetközi projektbe, melyben Jászberény vezető partneri szerepet töltött be együttműködésben többek között a Jászsági Népművészeti Műhely Egyesülettel, a Hagyományok Házával és a Népművészeti Egyesületek Szövetségével. A program 8 Duna régiós ország partnereit egyesítette annak érdekében, hogy kiaknázza az örökség alapú kézművességben rejlő lehetőségeket a hagyományos tevékenységek újraélesztésével, valamint azok aktuális használati igényekhez és turizmushoz való kapcsolásával. Dr. Földi Zsuzsanna, a projekt koordinátora.
2: Projektünk a Komheri Tour projekt azzal a céllal került benyújtásra jó régen, hogy a különböző partnerrégiók hasznosítani tudják minél nagyobb hatékonysággal azt a kulturális örökséget, amit a kézművesség jelent számukra. Tehát a projektben nem csupán a kézműves örökség felelevenítése, újbóli megélése szerepel, hanem hasznosítása is az értékmegőrzés mellett. Egyrészt gazdasági szempontból, tehát minél több életképes vállalkozást működtetni, létrehozni, ami a kézműves tevékenységeken alapul, és nem utolsó sorban pedig a turizmus erőforrásaként hasznosítani ezt a kulturális örökséget, függően ugye attól, hogy milyen régióban járunk, hiszen 8 régióról beszélünk ebben a projektben. A 12 partner részvételével zajlottak ugye a fejlesztések, illetve maga a projekt végrehajtása. Minden régióban más-más kézműves, illetve hagyományon alapuló tevékenység volt a fókuszban, a pilot tevékenységeken keresztül történt ezeknek a fejlesztése.
1: Mint dr. Földi Zsuzsanna elmondta, mindezek mellett a kezdeményezés erősíti a vidéki kisvárosi térségeket és támogatja a közösségeket, illetve az önfenntartó helyi gazdaságokat. A projekt keretében a kreatív gazdaságra építkezve Jászberény kulcs szerepet játszik a jász hagyományok megőrzésében. Itt a pilot projekt célja a jász suba minta újraélesztése modern viselhető textíliák létrehozásával. Megvalósult egy egyedi, újra gondolt jász motívumokkal díszített 8 öltözékből álló ruhakollekció, valamint egy városi márkavédjegy alakult.
2: Jászberényben a hagyományos minták, ugye a suba mintának az újraélesztése volt a középpontban. Ezeket a mintákat használták az egyesület tagjai ruhakollekciónak a létrehozására, de Jászberényben többről is szó volt, hiszen nagy figyelmet fordítottak a marketing tevékenységre, ezen belül pedig egy új védjegynek a létrehozására, ami nem csupán ennek a ruhakollekciónak a megfelelő piaci pozícionálását segíti, hanem

0: Közös gondolkodáson alapul, a helyi tevékenységek is közös módszertanokra épültek, a partnerek között voltak egyetemek, illetve számos olyan szereplő, akik aktívan részt vesznek a kézműves örökség hasznosításában, turisztikai ügynökségektől kezdve olyan egyesületek, akik napi szinten foglalkoznak a témával. Tehát nagyon sok oldalú partnerségünk volt. Az eredmények között szerepel egy kevésbé látványos, de annál fontosabb stratégia és akcióterv, és minden régió is készített magának egy olyan akciótervet, ami alapján tervezhetik a következő éveknek a legfontosabb beavatkozásait. Az egyik fő cél, hogy keretet adjanak ezek a régiók a kézműves örökség hasznosításához, az feltétlen megvalósult.
1: Kultúra, közélet és közösségi élmények. Ez a Trió napközben.

0: Ez a Trió napközben. Közélet, kultúra és közösség. Minden hétköznap 11 és dél között. Itt a 97.7-en.
1: Ez a Trió FM Jászberényből sporttal folytatjuk. Prényes győzelemmel búcsúztatta a bajnoki szezont a Jászberényi KS kosárlabda csapata. A férfi NB1/B piros csoportjának utolsó mérkőzésén a berényi fiúk a Deac U23-as együttesét fogadták, és valóságos pontesőt rendezve 103-70-es végeredménnyel tartották itthon a győzelmet. A találkozón végig a hazaiak domináltak, már az első negyedben 14 pontos előnyt harcoltak ki, és bár a debreceniek a nagy szünet előtt kicsit kozmetikáztak az eredményen, a fordulás után a JKS-e újra elvagyta ellenfelét, és magabiztosan hozta a meccset. A mérkőzés legértékes játékosa, vagyis az MVP a csapatkapitán James Kinley lett, aki januári sérülés ellenére is vállalta a játékot, és elképesztő teljesítménnyel egy dupla-duplával hálálta meg a bizalmat, hiszen 13 pontot, 10 gólpasszt és 8 lepattanót jegyzett a találkozón. Bár a rendkívül szoros bajnokság végén mindössze egyetlen győzelem hiányzott a legjobb 8 közé, vagyis a rájátszásba jutáshoz. Szarvas Gábor, a csapat vezetőedzője elmondta, hogy egy nagyon szeretető, hajtós és lelkes csapatot ismerhettek meg a szurkolók, és hatalmas öröm számukra, hogy sikerült visszahozni a kosárlabdalázat a Bercsény úti sportcsarnokba. A tréner azt is hozzátette, hogy rövid pihenő után optimistán és bizakodva kezdik meg a munkát a még sikeresebb folytatásért. Gratulálunk a fiúknak a szép szezonzáráshoz, itt a Trión pedig szólnak tovább a Jászság kedvencei.
0: Trió napközben. Minden, ami Jászság.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődj önmárka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Szeretettel várunk benneteket május 31-én vasárnap 10 órától az Aranykanál étteremben. Ünnepeljük együtt a gyermeknapot. A gyerekeket ugrálóvár, lengőteke, ügyességi játékok és állatsimogató várja. Extra meglepetésként pedig kipróbálhatják az íjászatot is. Amíg a kicsik kalandoznak, az egész család együtt élvezheti vendégszeretetünket. Kóstoljátok meg ünnepi ajánlatunkat, amelyben a gyermeknapi finomságok mellett mindenki megtalálja kedvenc fogásait. Töltsétek nálunk kényelemben ezt a különleges napot. Foglaljatok asztalt még ma a 0657 403 290-es vagy a 0620 470 37 33-as telefonszámon. Aranykanál étterem Jászberény, Mészáros Lázár utca 4, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
5: Finom falatok egész héten a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
6: Ez a menüajánló.
7: A Pipacs étterem finomságai május 18-án hétfőn tavaszileves, vízleves, mustáros sertéstokány tésztával, vasalcsirke párolt rizssel, rántott szelet tavaszi rizssel és vitamincsirkemel csőben sütve krokettel. Rendelhetünk a Pipacs étteremből az 57-405-510-es telefonszámon. A Sólyomhotel új napi menüjében hétfőn csurgatott tojásleves, mézes mustáros csirkeragú tésztával. Fogyasztatunk még babgulyást is, a húsmentes ajánlatban hétfőn grízes tészta barackézzel, további főétel közül pedig választható szicíliai csirkeragú, jelkáposzta főzelék sertéspörköltel, lecsós sertésszelet, sertéspörkölt és párizsi sertésborda. Rendelésfelvétel a Sólyomhotel telefonszámán 57-401-267. A Karaván önkiszolgáló étterem várja vendégeit hétfőn magyaros sertésragú levessel és citromos körtelevessel. Készítenek még csikós tokányt főtésztával, rakott húsos brokkolit, rántott csirke mellett, választható még pankó morzsás karaj, rántott sajt és mákos vagy diós tészta. A Karaván önkiszolgáló étterem is várja hívásunkat 57-406-710. Az Aranykanál étterem mai menüsorában szalonnás bableves, ananászleves, mogyoróbundás csirkemel, sült édes burgonyával, hagymalekvárral, pecsenyelapocka pékné burgonyával, rántott sajt, mákos tészta vaníliasodóval, rókagomba paprikás szarvacska tésztával, a vega menüben hétfőn sült zöldségek mozzarellával. Az 57-403-290 és a 0620-470-37-33-as számon érjük el az Aranykanál éttermet. A Bírs kávézó és bisztró készül ma csontlevessel, májgombóclevessel és karfiólevessel az ebédre, a főételek közül pedig kérhetünk lazanyét, mátrai borzast vagy grillezett fűszeres pulyka mellett mediterrán salátával. A tészta kedvelőknek pedig kínálnak bolognai spagettit, milánói pennét és négy sajtos nyokkit. Rendeletünk a 0620-240-40-44-es telefonszámon. A Firpo Pizzeria napi menüjében kievi csirkemel rizibizivel. A menüt elérjük 11 és 15 óra között a Firpo Pizzériában.
6: Ez volt a menüajánló.
5: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
8: Ez volt a reklám.
5: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
9: Köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Egy kunmadarasi lakost ellenőriztek a rendőrök a településen. Az egyenruhások megállapították, hogy a férfit meg nem fizetett bírság miatt körözik, előállították további intézkedésre. A nyomozók ugyanis gyanúsítottként kihallgatták, mivel több vagyon elleni bűncselekmény is terhére róható. A megalapozott gyanú szerint a 21 éves férfi egy idős helyi lakoshoz február óta visszatérően járt lopni, összesen 4 alkalommal ment be az ingatlanba. Szerszámgépeket, radiátort, fűnyírót, bútorokat, ventilátort, indukciós főzőlapot, étkészleteket, alufelniket, ruhákat és egyéb használati eszközöket vitt el. A lopási kár meghaladja a 6 millió forintot. A férfi további másik 2 ingatlanba is bement, onnan több 10 000 forintban vitt el értékeket. A nyomozók a fiatal férfit őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Fennállásának 30 éves jubileumát ünnepelte a Jelsági Menedzser Klub Egyesület a Szatmári Rendezvényházban tartott díszvacsorán, ahol átadták az egyesületi díjakat, elismeréseket. Ebben az évben a Főnix díjat ifjabb Cinege Károly cégvezetőnek ítélték oda. Az elismerést olyan jelsági vállalkozás vezető vagy egyéni vállalkozás kaphatja, aki több éven keresztül dolgozik vállalkozása és a jelsági jó hírnevéért, példamutató vezetői magatartásával, együttműködésével és eredményeivel szolgálja a térség fejlődését. A rendezvényen átadták a Berecki Sándor díjat is. Ebben az évben Sas István, a Jelsági Menedzser Klub Egyesület elnökségi tagja, és Jakab István, a Maros-Szentgyörgyi Szent Georgius Menedzser Klub tagja vehette át. Honoris Maximus elismerésben részesült Cigány Anda Renáta, a Jelsági Menedzser Klub Egyesület adminisztratív teendőinek segítője. A rendezvényen közreműködtek a Palotás János Zeneiskola növendékei és tanárai. Szakmai konferenciát tartott a Jász-Nagykunszolnok vármegyei kormányhivatal. A gyermekvédelmi rendszerben nevelkedett fiatalok társadalmi beilleszkedése hosszú ideje komoly kihívást jelent, különösen a munkaerőpiacra történő belépés során. Ennek kezelésére a jogalkotó egy új eszközt vezetett be, az állami foglalkoztatási kötelezettséget, melynek célja, hogy javítsa a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülő fiatalok elhelyezkedési esélyeit azáltal, hogy konkrét kötelezettséget ír elő az állami szervek és az állami tulajdonú gazdasági társaságok számára. Ezt az új intézményt mutatta be a Vármegyei Kormányhivatal gyámügyi és állami foglalkoztatási szakterülete egy szakmai napon az állami gondoskodásból kikerült, vagy hamarosan kikerülő 16-24 év közötti fiatalok, valamint az állami foglalkoztatók számára. A fórumon Versic Edit osztályvezető kiemelte, hogy ez mindkét fél számára lehetőség. A gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülő fiatalok lehetőséget kapnak, hogy valódi eséllyel indulhassanak az önálló élet felé. A gyakorlatban azonban ez nem csak a jogszabályon múlik, hanem azon is, hogy az intézmények, munkáltatók és szakemberek mennyire tudják ezt hatékonyan és együttműködve megvalósítani. Mindenkinek meg kell ebben találnia a társadalmi szerepvállalást, hangzott el a rendezvényen. Híreinkben sport. Jászberény kosárlabda csapata az NB1B rájátszásában második mérkőzését is megnyerte Debrecen U23-as csapata ellen 103-70 arányban, így a 11. helyen végeztek a B-osztály piros csoportjában. Jászberény NB2-es női röplabda csapata Győrben a rájátszás utolsó mérkőzésén vett részt és szoros 5 játszmás meccsen győztesen fejezte be a küzdelem sorozatot Uni Győr Jászberényi volleyball team 2-3. A Jászberényi Röplabda Akadémia U15-ös női csapata pedig hazai pályán játszotta az NB2-es bajnokság 3-as döntőjét, és a székesfehérvári MÁV előre mögött ezüstérmes lett. Ma a középső és délkeleti ország részről a felhősáv északkelet felé helyeződik, miközben lassan szakadozik, gomolyosodik. Estére nagy területen kiderülhet az ég, viszont keleten, északkeleten még akkor is maradnak borult körzetek. Egyre inkább északkeleten számíthatunk kisebb esőre, záporra, esetleg zivatarra. Késő estére 9 és 16 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Trio napközben. Minden, ami jásság.

0: Riu FM.
1: You've never been to heaven.

0: Ez a Trio FM Jászberényből. Együtt rádióztunk hétfő délőtt, viszont most itt a búcsú, hiszen a stafétát már át is adom Zsupos Áginak. Ági készülődik 14 órától, ma is itt leszünk a délutáni műszakban. Szia Ági!
1: Szia Zsolt! A mai adásban arról beszélünk, hogy a nagy lelkűség nem csak pénzzel működik, és hogy a jó vezetés egyik legfontosabb alapja a bizalom. Megnézzük, mit tanulhatunk Lionel Messi-től a szorongás kezeléséről, és miért nem is annyira soft készségek, a kommunikációs készségek, vagy az együttműködés, vagy az alkalmazkodás, hát még sorolhatnám. Szó lesz arról is, mit tehetünk, ha láthatatlannak érezzük magunkat a főnökünk előtt, vagy például a perfekcionizmusról is teszek említést, hogy mennyire tud minket ez hátrányosan érinteni, és hogy kik súgták a fülembe az okosságokat. A mai napot dedikáltan TED előadásoknak szánjuk, összegyűjtöttem egy csomót, és megpróbáltam röviden, hasznosan és hatékonyan összefoglalni a hallgatóknak, hogy együtt tanulhassunk. Meg persze jönnek majd a legnagyobb slágerek és a legnagyobb jászsági kedvencek, úgyhogy érdemes lesz ma is a Trio FM-et választani. A délutáni műszak 2-től startol.
0: Ági, jó munkát, szép délutánt kívánok neked, hallgatóinktól pedig búcsúzom, holnap reggel 7-kor ismét találkozhatunk itt a Trio FM hullámosszán. Pálinkás Zsoltot hallották, köszönöm figyelmüket, Majka Anni és Molnár Tamás közös dalával zárjuk a hétfő délőttöt.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ballagás közeleg, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az aranydollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező áron. De siess, ne maradj le! Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszelve Park mellett. Aranydollár, ahol az emlékek ragyognak.
3: Szeretnék egy városi autót.
4: Igen?
3: Tudod, olyan modern, fiatalosat.
4: Igen, igen.
3: Elektromos, belefér?
4: Igen.
3: És legyen rajta napfénytető is. Légy szív.
4: Igen.
3: Tudsz valami jót?
4: Igen.
5: A Leapmotor T03-at. Kínai gyártmány, európai szerviz, mediterrán életérzés. Mindez csak 7.490.000 forintért. Na, Leapmotor?
3: Igen.
5: Te is igent fogsz mondani az elektromos autóra. Leapmotor. Lép szintet.
6: További részletek a Leap Motor Quality Szolnoki, Jászberényi és Karcagi márka kereskedéseiben és a quality.hu-n.
7: Ez volt a reklám.
8: A pontos idő 12 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óra Szalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
9: A True FM hírei.
10: Kellemes tavaszi idő lesz. Ismét távozásra szólította fel a köztársasági elnököt Magyar Péter. Megnyílt az idei sajtófotókiállítás Pécsen. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. A miniszterelnök megismételte, hogy az államfőnek távoznia kell a hivatalából. Erre önként május végéig van lehetősége. Magyar Péter arra az interjúra reagált, amelyet Súlyog Tamás az Indexnek adott. Ebben a köztársasági elnök kifejtette, hogy nem lát okot a lemondására. A kormányfő viszont fenntartja azt az álláspontját, hogy mivel az államfő egy párthoz volt lojális és nem állt ki az alkotmányosság védelme mellett, ezért nem tudja megtestesíteni a nemzetegységét. Mint fogalmazott, Súlyog Tamás megbukott az emberi, jogi és a politikai alkalmassági vizsgán is. Szerdán jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje. Mától hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. 8:30 és este 6 óra között nem csak a kérdésekre adnak választ, a kiegészítést, módosítást és a beadást is el lehet intézni személyesen. Működik a NAV Info vonala, a 1819 is, amely szerdán este 8 óráig hívható. A legegyszerűbb ugyanakkor az elektronikus ügyintézés, amely az esia.nav.gov.hu oldalon keresztül érhető el. Mostanáig több mint 2,2 millió személy jövedelemadóbevallás érkezett a NAV-hoz. Nincs összefüggés az aszály és a jégkármérséklőrendszer között, ez egy tévhit, hívta fel a figyelmet ismét az Agrárkamara. Emlékeztettek arra, hogy az ivatarfelhők kialakulásakor indítják be a generátorokat, hogy a jégesőben a jégszemek méretét, így az okozott károkat csökkentsék. Hangsúlyozták, hogy az időjárás egyéb paramétereit, legfőképpen a csapadék eloszlását, intenzitását, a felhők kialakulását és mozgását nem tudja befolyásolni a jégkármérséklő. Az idei tavaszi aszályban csak 8 napon kellett használni a rendszert, több járásban be sem kellett kapcsolni. A héten Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében folytatódik a szúnyogirtás. Az állandó vizekben, holtágakban és a nádasok szegélye mentén gyérítik a rovarokat. A biológiai kezelés kizárólag a csípőszúnyog lárváit pusztítja el, más élőlényekre ártalmatlan. A szakemberek ismét felhívják a figyelmet arra, hogy a ház körüli pocsolyák, vízzel teli edények kedveznek a szúnyogoknak, ezért érdemes ezeket felszámolni. Mától jövő csütörtökig látható a 44. Magyar Sajtófotókiállítás Pécs főterén. A szabadtéri tárlat 2025 legfontosabb híreit, társadalmi eseményeit mutatja be 14 kategóriában. A MUOSZ nagydíját és a közönségdíjat Nemeth Diana Nimród című sorozata nyerte. A vándorkiállítás később több nagyvárosba is ellátogat. A fővárosban szeptember 15-től lehet megtekinteni a Kápa központban. Ma főként északon, északkeleten lehetnek felhősebb területek, arrafelé záporok, zivatarok kialakulhatnak. Másútt többnyire napos, száraz az idő. Délután általában 17-23, késő este 9-16 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
11: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Delelő, 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Stílusos és innovatív autóra vágysz? Szerezd meg az új Kia Xceed modellet készletről azonnal a JP Autónál. Most akár 20% kedvezménnyel, már 7.499.000 forinttól lehet a tiéd. Részletek Jászberényben, a JP Autó szalonjában, vagy online a jpauto.hu/kia oldalon.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ez volt a reklám.
5: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Egy 50 éves jászadányi férfit azzal gyanúsítanak a szolnoki rendőrök, hogy egy belvárosi ház előtt parkoló gépkocsit ellopott. A lopási kár 3 millió forint. A nyomozók elrendelték a gépkocsi körözését, kamerafelvételeket elemeztek, majd igen rövid idő elteltével a jászberényi rendőrök jelezték a szolnoki kollégáiknak, hogy megtalálták Jászjákóhalmán a körözött autót. A feltételezett tettest elfogták és előállították, és nagyobb értékre elkövetett lopás miatt kihallgatták. Nem csak egy bűnesetet rottak a terhére, hiszen a gyanúsított egy Jászjákóhalmán parkoló gépkocsi ajtaját úgy nyitotta ki, hogy a tulajdonos csupán néhány méterre tartózkodott a járműtől. A sértett észlelte a szokatlan közjátékot és rászólt a férfire, aki kivett egy táskát az autóból és sietősen távozott. A károsult értesítette a rendőrséget és az elkövető nyomába szegődött, ekkor a férfi válogatott sértések közepette elhajította a táskát és elmenekült. Lopással és zaklatással gyanúsították meg, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Időközi önkormányzati választást tartottak vasárnap Jászberény 5-ös számú egyéni választókerületében, miután Balogh Béla lemondott alpolgármesteri tisztségéről és önkormányzati képviselői mandátumáról is. Két képviselőjelölt, Deméni Ilonka Gabriela függetlenként, a Szabadjászok Tiszasziget támogatásával, még Kassab Adonis a Mi Hazánk mozgalom színeiben indult a szavazatokért. A választópolgárok 21,42%-a 402 fő adta le voksát Jászberény 5-ös számú egyéni választókerületében. A körzet lakói Deméné Ilonka Gabriellát választották önkormányzati képviselőjüknek, aki a szavazatok 82,79%-át kapta. Kassab Adoniszra a választók 7,21%-a voksolt. A szavazás rendben, zavartalanul zajlott le. A magyar állam támogatásával, az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló, a munkavállalók és vállalatok alkalmazkodó képességének és termelékenységének javítása a munkaerőfejlesztésen keresztül című program keretében közel 50 kis, közép és nagy vállalat képviselő részére szervezett munkáltatói fórumot a Jásznagykun-Szolnok vármegyei kormányhivatal foglalkoztatásfelügyelet és munkavédelmi főosztálya. A rendezvény célja a program negyedik szakaszának május 31-ig történő meghosszabbítása, a projekt változásainak ismertetése volt. Számottevő módosulás, hogy az ügyvédi irodák és a közjegyzői irodák is pályázhatnak, az egyfőre jutó képzési támogatás maximális összege 350.000 forintra nőtt. A munkahelyi képzések megvalósítására rendelkezésre álló időtartam 12 hónapra csökkent, valamint egy meghirdetési szakaszon belül többször nyújthat be ugyanazon vállalkozás kérelmet. A projekt 70 milliárd forint vissza nem térítendő Európai Uniós forrás segítségével valósul meg, amelyből Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 2,6 milliárd forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásban részesült, mely által a munkáltatók többek között szakmai és nyelvi képzésekhez kaphatnak támogatást, elsősorban a munkavállalók képzési költségeihez, valamint a képzés miatt kieső munkaidőre járó bérükhöz. A Tiszapüspöki Művelődési Ház adott otthont annak a rendezvénynek, amely során a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési szakemberei tartottak szépkorúaknak előadást. A prevenciós munkatársak gyakorlati példákon keresztül mutatták be, milyen kockázatok leselkedhetnek az idősebb korosztályra, az internet és a közösségi média használat során, valamint hasznos tanácsokat adtak a biztonságos online jelenlét érdekében. A tapasztalatokra épülő interaktív előadás során kiemelt hangsúlyt kapott, hogy mennyire fontos, hogy az idős emberek is naprakész ismeretekkel rendelkezzenek az online világ veszélyeiről, hiszen a tudatos felhasználói magatartás az egyik legjobb védelem a bűnelkövetőkkel szemben. Ma a középső és délkeleti ország részről a felhősáv északkelet felé helyeződik, miközben lassan szakadozik, gomolyosodik. Estére nagy területen kiderülhet az ég, viszont keleten, északkeleten még akkor is maradnak borult körzetek. Egyre inkább északkeleten számíthatunk kisebb esőre, záporra, esetleg zivatarra. Késő estére 9 és 16 fok közé hűl a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

Ebédidő. Minden hétköznap délben delelő, fülbemászó dallamokkal, helyi információkkal. Oh, I've got an impression, 5 feet to be.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Kellemes tavaszi idő lesz. Megkezdődnek a tárgyalások a kárpátaljai magyar kisebbségek jogairól. Beigazolódott a hantavírus fertőzés egy romániai férfinál. Jó napot kívánok, Szej Frida Adél vagyok. Holnap egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita erről a hétvégén telefonon állapodott meg ukrán kollégájával. A szakértői szintű egyeztetésekbe a kárpátaljai magyarság képviselőit is bevonják. Az első alkalom online zajlik majd. A tárcavezető rövid időn belül kézzelfogható előrelépést vár a kisebbségi jogok rendezésében. Közben Ukrajna és Oroszország között folytatódtak a kölcsönös dróntámadások. Dnyipróban és Odesszában csak nem 30-an sérültek meg, és több lakóház, civil intézmény, ipari létesítmény megrongálódott. Az oroszok 50 ukrán drón lelövéséről számoltak be, 8 régió és az Azovi-tenger felett. Biztonsági okokból felfüggesztették a krími híd vasúti forgalmát. A laborvizsgálatok megerősítették, hogy hantavírussal fertőződött meg egy romániai férfi. Az Arad megyei sürgősségi kórházban ápolt férfinál az európai vírustörzset mutatták ki. Állapota stabil, öntudatánál van és együttműködő. A vele korábban kapcsolatba került 8 beteget karanténba helyezték a Vaskok-Sziklási pszichiátriai kórházban. A román hatóságok szerint az esetnek nincs köze a Hondius Luxus óceán járón észlelt góchoz, ahol az andoki hantavírus törzs okozta a fertőzést. Magyarországon nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírussal összefüggésben, és nincs ok pánikra, írta közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt részletes tájékoztatást adott a hantavírusok fajtáiról, terjedéséről. Kiemelte, hogy a mostani nemzetközi fertőzések nyomán valószínűtlen, hogy világjárvány alakuljon ki. Hozzátette, fontos a megfelelő rákcsálómentesítés, mert ezek az állatok terjeszthetik a vírust. Nyílt levélben fordult Magyar Péterhez Krausz Ferenc, a Nobel-díjas tudós az Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány teljes körű átvilágítását kérte. A miniszterelnök pénteken jelentette be, hogy a kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött több mint 260 milliárd forintos szerződést. A döntést bírálták az ellenzéki pártok. A tervezetnél előbb végeztek az átalakítással, így már a BKV Ferencvárosi telephelye is alkalmas az új kaffillamosok ideglenes tárolására. A régebbi járműveknél nagyobb méretű és tömegű szerelvények miatt több helyszínen is korszerűsíteni kell a háttérinfrastruktúrát. Amíg az ehhez szükséges forrásokat megkapják, a közlekedési társaság átmeneti fejlesztésekkel üzemelteti az új generációs villamos flottát. Ma főként északon, északkeleten lehetnek felhősebb területek, arrafelé záporok, zivatarok kialakulhatnak. Másod többnyire napos, száraz idő valószínű. Megélénkül az Észak-Dunántúlon helyenként megerősödik a szél. Délután általában 17-23, késő este 9-16 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jássák kedvenceivel. Ez a Delelő, 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
3: Valo!

0: Budapest. Június 3! A biztonság szakértő szemmel. Komplex vagyonvédelem. www.inspekt-véd.hu. Hirdessen a Jászság rádiójában. Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
1: Volt a reklám.
2: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
3: Fennállásának 30 éves jubileumát ünnepelte a Jászsági Menedzser Klub Egyesület. Szakmai konferencia a jászkunsági gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülő fiatalok elhelyezkedéséről. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Fennállásának 30 éves jubileumát ünnepelte a Jászsági Menedzser Klub Egyesület a Szatmári Rendezvényházban tartott díszvacsorán, ahol átadták az egyesületi díjakat, elismeréseket. Ebben az évben a Főnix díjat ifjabb Cinege Károly cégvezetőnek ítélték oda. Az elismerést olyan jászsági vállalkozásvezető vagy egyéni vállalkozás kaphatja, aki több éven keresztül dolgozik vállalkozása és a jászság jó hírnevéért, példamutató vezetői magatartásával, együttműködésével és eredményeivel szolgálja a térség fejlődését. A rendezvényen átadták a Berecki Sándor díjat is. Ebben az évben Sas István, a Jászsági Menedzser Klub Egyesület elnökségi tagja, és Jakab István, a Maros-Szentgyörgyi Szent Georgius Menedzser Klub tagja vehette át. Honoris Maximus elismerésben részesült Cigány Anda Renáta, a Jászsági Menedzser Klub Egyesület adminisztratív teendőinek segítője. A rendezvényen közreműködtek a Palotás János Zeneiskola növendékei és tanárai. Szakmai konferenciát tartott a Jász-Nagykunszolnok Vármegyei Kormányhivatal. A gyermekvédelmi rendszerben nevelkedett fiatalok társadalmi beilleszkedése hosszú ideje komoly kihívást jelent, különösen a munkaerőpiacra történő belépés során. Ennek kezelésére a jogalkotó egy új eszközt vezetett be, az állami foglalkoztatási kötelezettséget, melynek célja, hogy javítsa a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülő fiatalok elhelyezkedési esélyeit azáltal, hogy konkrét kötelezettséget ír elő az állami szervek és az állami tulajdonú gazdasági társaságok számára. Ezt az új intézményt mutatta be a Vármegyei Kormányhivatal gyámügyi és állami foglalkoztatási szakterülete egy szakmai napon az állami gondoskodásból kikerült, vagy hamarosan kikerülő 16-24 év közötti fiatalok, valamint az állami foglalkoztatók számára. A fórumon Versic Edit osztályvezető kiemelte, hogy ez mindkét fél számára lehetőség. A gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülő fiatalok lehetőséget kapnak, hogy valódi eséllyel indulhassanak az önálló élet felé. A gyakorlatban azonban ez nem csak a jogszabályon múlik, hanem azon is, hogy az intézmények, munkáltatók és szakemberek mennyire tudják ezt hatékonyan és együttműködve megvalósítani. Mindenkinek meg kell ebben találnia a társadalmi szerepvállalást, hangzott el a rendezvényen. Egy kunmadarasi lakost ellenőriztek a rendőrök a településen. Az egyenruhások megállapították, hogy a férfit meg nem fizetett bírság miatt körözik, előállították további intézkedésre. A nyomozók ugyanis gyanúsítottként kihallgatták, mivel több vagyon elleni bűncselekmény is terhére róható. A megalapozott gyanú szerint a 21 éves férfi egy idős helyi lakoshoz február óta visszatérően járt lopni, összesen 4 alkalommal ment be az ingatlanba. Szerszámgépeket, radiátort, fűnyírót, bútorokat, ventilátort, indukciós főzőlapot, étkészleteket, alufelniket, ruhákat és egyéb használati eszközöket vitt el. A lopási kár meghaladja a 6 millió forintot. A férfi további másik 2 ingatlanba is bement, onnan több 10 000 forintban vitt el értékeket. A nyomozók a fiatal férfit őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Híreinkben sport! Jászberény kosárlabda csapata az NB1B rájátszásában második mérkőzését is megnyerte Debrecen U23-as csapata ellen 103-70 arányban, így a 11. helyen végeztek a B-osztály piros csoportjában. Jászberény NB2-es női röplabda csapata Győrben a rájátszás utolsó mérkőzésén vett részt és szoros 5 játszmás meccsen győztesen fejezte be a küzdelem sorozatot. Uni Győr Jászberényi volleyball team 2-3. A Jászberényi Röplabda Akadémia U15-ös női csapata pedig hazai pályán játszotta az NB2-es bajnokság 3-as döntőjét, és a székesfehérvári MÁV előre mögött ezüstérmes lett. Ma a középső és délkeleti ország részről a felhősáv északkelet felé helyeződik, miközben lassan szakadozik, gomolyosodik. Estére nagy területen kiderülhet az ég, viszont keleten, északkeleten még akkor is maradnak borult körzetek. Egyre inkább északkeleten számíthatunk kisebb esőre, záporra, esetleg zivatarra. Késő estére 9 és 16 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel! Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en A szám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást! Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét! Bővebb információk www.jászablak.hu.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás már 154.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
4: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
5: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
6: Ez volt a reklám.
7: A Trio FM hírei.
8: Ismét lemondásra szólította fel az államfőt a miniszterelnök. Beigazolódott a hantavírus fertőzés egy romániai férfinél. Tavaszias idő várható. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. A miniszterelnök megismételte, hogy az államfőnek távoznia kell a hivatalából. Erre önként május végéig van lehetősége. Magyar Péter arra az interjúra reagált, amelyet Sulyog Tamás az Indexnek adott. Ebben a köztársasági elnök kifejtette, hogy nem lát okot a lemondására. A kormányfő szerint, mivel az államfő egy párthoz volt lojális és nem állt ki az alkotmányosság védelme mellett, ezért nem tudja megtestesíteni a nemzetegységét. Holnap egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita erről a hétvégén telefonon állapodott meg ukrán kollégájával. A szakértői szintű egyeztetésekbe a kárpátaljai magyarság képviselőit is bevonják, az első alkalom online zajlik majd. Közben Ukrajna és Oroszország között folytatódtak a kölcsönös dróntámadások. Dnyipróban és Odesszában csaknem 30-an sérültek meg, és több lakóház, civil intézmény, ipari létesítmény megrongálódott. Az oroszok 50 ukrán drón lelövéséről számoltak be 8 régió és az Azovi-tenger felett. Biztonsági okokból felfüggesztették a Krími híd vasúti forgalmát. A laborvizsgálatok megerősítették, hogy hantavírussal fertőződött meg egy romániai férfi. Az Arad megyei sürgősségi kórházban ápolt férfinál az európai vírustörzset mutatták ki. Állapota stabil, öntudatánál van és együttműködő. A vele korábban kapcsolatba került 8 beteget karanténba helyezték. A román hatóságok szerint az esetnek nincs köze a Hondius luxus óceánjárón észlelt góchoz, ahol az andoki hantavírus törzs okozta a fertőzést. Magyarországon nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírussal összefüggésben, és nincs ok pánikra, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt részletes tájékoztatást adott a hantavírusok fajtáiról, terjedéséről. Kiemelte, hogy a mostani nemzetközi fertőzések nyomán valószínűtlen, hogy világjárvány alakuljon ki. Kiemelt ellenőrzés kezdődött az aeroszol termékek, főként a műszaki karbantartó és autóápolási szprék körében, közölte a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Vizsgálják, hogy a termékek megfelelnek-e a biztonsági, tűzveszélyességi és jelölési előírásoknak, valamint ellenőrzik a forgalmazókat is, mert az aeroszol termékek biztonságos működéséről ők kötelesek gondoskodni. Északon, északkeleten még lehetnek záporok, zivatarok. Máshogy többnyire napos, száraz idő valószínű. Délután 17-23, késő este 9-16 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

97.7 Trio FM melletted szól. Startoljon egy újabb délutáni műszak hétfőn, május 18-án az Erikek és az Alexandrák névnapján. Isten éltesse őket sokáig. Nézzük meg, honnan származik az Erik, germán eredetű név. Jelentése nagyra becsült, más magyarázat szerint jelentése egyedül. Az Alexandra pedig hát természetesen görög, de egyébként latin eredetű is, az Alexander férfi név női párja. Jelentése harcra kész, az embereket oltalmazó, igazi harcos név az Alexandra. 06 30 301 22 77, ez marad ma is az SMS Viber elérhetőségünk, használják, bizalommal beszélünk majd arról, hogy a nagylelkűség pénz nélkül is működik, és a jó vezetés alapja, hogy mi? Nem sokára elmondom. És hogy honnan veszük ezeket a jó tanácsokat? A mai nap tulajdonképpen TED előadások körül forog. Összegyűjtöttem jó néhányat nálam sokkal okosabb emberek előadásaiból. Ezekből fogunk majd tanulni. Tartsanak velem, Madonna érkezik, és a Secret egészen este 6-ig rádiózhatunk együtt.

97.7 Trio FM mellettet szól, ahogy ígértem, TED előadásokból szemezgetünk a mai napon, amikor nagy lelkűségről beszélünk, sokan azonnal pénzadományokra gondolnak, pedig Chris Anderson, a TED vezetője szerint adni sokkal többféleképpen lehet. Egy dedikált TED napon különösen izgalmas ez a gondolat, néha az időnk, a figyelmünk, a tudásunk, vagy a kapcsolataink jelentik a legnagyobb ajándékot. Anderson szerint már az is nagy lelkűség, ha valóban meghallgatunk valakit, hidat építünk egy vita helyet, vagy megosztunk egy hasznos tapasztalatot. Ugyanilyen sokat érhet egy jókor adott bemutatás, vagy meghívás, vagy az, ha szépséget és élményt viszünk egy közösség életébe. Ez nem feltétlenül látványos gesztus, mégis elindíthat valamit. A lényeg, hogy a nagy lelkűség tovább terjedhet, aki kap belőle, nagyobb eséllyel adja majd azt tovább. Miles Smith-t adom önöknek, és a Stay című újdonságát.

97.7 Trio FM melletted szól. Folytatjuk a délutáni műszakot 14:30 után. Ne feledjék, TED előadásokból szemezgetünk, úgyhogy a mai napon, ha velünk tartanak, nagyon sokat tanulhatnak. Most friss jársági hírek következnek, Kisnémetné király Évától rövid reklám, aztán Pharrell Williams és a Happy is felcsendül majd.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Nézd csak, ott a Children's Baba volt. Amikor a nagyobbik kezdte az ovit, itt találta meg a tökéletes kis cipőjét.
3: Komolyan? És most is visszajársz?
2: Persze! Most, hogy a kicsi bölcsibe megy, itt mindent beszereztem neki. Kényelmes ruhák, puha takarók, apró játékok. Minden egy helyen, és mindig olyan kedvesek.
4: Children's Baba volt. Jászberény, Bercsényi út 5. 10 év tapasztalata egy fedél alatt, hogy az első napok az oviban, bölcsiben, akár az iskolában is örömteliek legyenek. Children's, a legkisebbekért, szívvel, lélekkel.
5: Szeretettel várunk benneteket május 31-én vasárnap 10 órától az Aranykanál étteremben. Ünnepeljük együtt a gyermeknapot. A gyerekeket ugrálóvár, lengőteke, ügyességi játékok és állatsimogató várja. Extra meglepetésként pedig kipróbálhatják az íjászatot is. Amíg a kicsik kalandoznak, az egész család együtt élvezheti vendégszeretetünket. Kóstoljátok meg ünnepi ajánlatunkat, amelyben a gyermeknapi finomságok mellett mindenki megtalálja kedvenc fogásait. Töltsétek nálunk kényelemben ezt a különleges napot. Foglaljatok asztalt még ma a 0657 403 290-es vagy a 0620 470 37 33-as telefonszámon. Aranykanál étterem, Jászberény, Mészáros Lázár utca 4, ahol az ízek és az élmények találkoznak.
6: Szeretnék egy városi autót.
7: Igen?
6: Tudod, olyan modern, fiatalosat.
7: Igen, igen.
6: Elektromos, belefér?
7: Igen.
6: És legyen rajta napfénytető is. Légy szív.
7: Igen.
6: Tudsz valami jót?
7: Igen.
8: A Leapmotor T03-at. Kínai gyártmány, európai szerviz, mediterrán életérzés. Mindez csak 7 millió 490 ezer forintért. Na, Leapmotor?
6: Igen.
8: Te is igent fogsz mondani az elektromos autóra. Leapmotor. Lép szintet.
9: További részletek a Leapmotor Quality szolnoki, Jászberényi és Karcagi márka kereskedéseiben és a quality.hu-n.
10: Ez volt a reklám.
11: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
12: Deméné Ilonka Gabriellát választották önkormányzati képviselőjüknek a Jászberényi 5-ös számú egyéni körzet lakói. Rácsok mögött a ijességi tolvaj. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Időközi önkormányzati választást tartottak vasárnap Jászberény 5-ös számú egyéni választók kerületében, miután Balogh Béla lemondott alpolgármesteri tisztségéről és önkormányzati képviselői mandátumáról is. Két képviselőjelölt, Deméni Ilonka Gabriella függetlenként a Szabadjászok Tiszasziget támogatásával, míg Kassab Adonis a Mi Hazánk mozgalom színeiben indult a szavazatokért. A választópolgárok 21,42%-a 402 fő adta le voksát Jászberény 5-ös számú egyéni választókerületében. A körzet lakói Deméné Ilonka Gabriellát választották önkormányzati képviselőjüknek, aki a szavazatok 82,79%-át kapta. Kassab Adoniszra a választók 7,21%-a voksolt. A szavazás rendben, zavartalanul zajlott le. A magyar állam támogatásával, az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló a munkavállalók és vállalatok alkalmazkodó képességének és termelékenységének javítása a munkaerőfejlesztésen keresztül című program keretében közel 50 kis, közép és nagyvállalat képviselő részére szervezett munkáltatói fórumot a Jásznagykun-Szolnok vármegyei kormányhivatal foglalkoztatási, foglalkoztatásfelügyelet és munkavédelmi főosztálya. A rendezvény célja a program negyedik szakaszának május 31-éig történő meghosszabbítása, a projekt változásainak ismertetése volt. Számottevő módosulás, hogy az ügyvédi irodák és a közjegyzői irodák is pályázhatnak, az egyfőre jutó képzési támogatás maximális összege 350 ezer forintra nőtt. A munkahelyi képzések megvalósítására rendelkezésre álló időtartam 12 hónapra csökkent, valamint egy meghirdetési szakaszon belül többször nyújthat be ugyanazon vállalkozás kérelmet. A projekt 70 milliárd forint visszanemtérítendő Európai Uniós forrás segítségével valósul meg, amelyből Jásznagykun-Szolnok vármegye 2,6 milliárd forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatásban részesült, mely által a munkáltatók többek között szakmai és nyelvi képzésekhez kaphatnak támogatást, elsősorban a munkavállalók képzési költségeihez, valamint a képzés miatt kieső munkaidőre járó bérükhöz. Egy 50 éves jászadányi férfit azzal gyanúsítanak a szolnoki rendőrök, hogy egy belvárosi ház előtt parkoló gépkocsit ellopott. A lopási kár 3 millió forint. A nyomozók elrendelték a gépkocsi körözését, kamerafelvételeket elemeztek, majd igen rövid idő elteltével a jászberényi rendőrök jelezték a szolnoki kollégáiknak, hogy megtalálták Jászjákóhalmán a körözött autót. A feltételezett tettest elfogták és előállították, és nagyobb értékre elkövetett lopás miatt kihallgatták. Nem csak egy bűnesetet rottak a terhére, hiszen a gyanúsított egy Jászjákóhalmán parkoló gépkocsi ajtaját úgy nyitotta ki, hogy a tulajdonos csupán néhány méterre tartózkodott a járműtől. A sértett észlelte a szokatlan közjátékot és rászólt a férfire, aki kivett egy táskát az autóból és sietősen távozott. A károsult értesítette a rendőrséget és az elkövető nyomába szegődött, ekkor a férfi válogatott sértések közepette elhajította a táskát és elmenekült. Lopással és zaklatással gyanúsították meg, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A Tiszapüspöki Művelődési Ház adott otthont annak a rendezvénynek, amely során a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési szakemberei tartottak szépkorúaknak előadást. A prevenciós munkatársak gyakorlati példákon keresztül mutatták be, milyen kockázatok leselkedhetnek az idősebb korosztályra az internet és a közösségi média használat során, valamint hasznos tanácsokat adtak a biztonságos online jelenlét érdekében. A tapasztalatokra épülő interaktív előadás során kiemelt hangsúlyt kapott, hogy mennyire fontos, hogy az idős emberek is naprakész ismeretekkel rendelkezzenek az online világ veszélyeiről, hiszen a tudatos felhasználói magatartás az egyik legjobb védelem a bűnelkövetőkkel szemben. Ma a középső és délkeleti ország részről a felhősáv északkelet felé helyeződik, miközben lassan szakadozik, gomolyosodik. Estére nagy területen kiderülhet az ég, viszont keleten, északkeleten még akkor is maradnak borult körzetek. Egyre inkább északkeleten számíthatunk kisebb esőre, záporra, esetleg zivatarra. Késő estére 9 és 16 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM melletted szól. Gondolkodtak már rajta, mitől lesz valaki jó vezető? Kerry Coleman volt NASA asztronauta szerint, nem attól, hogy mindent ő dönt el, hanem attól, hogy bizalmat épít. A TED előadásában megosztotta a gondolatait, miszerint ehhez először valóban meg kell ismerni a csapattagjait, nem csak a munkájukon keresztül, hanem emberként is. A második fontos lépés, hogy olyan légkört teremtsünk, ahol mindenki mer ötleteket mondani, kérdezni vagy jelezni, ha valami nem működik. Coleman szerint a vezetőnek nem elég irányítani, hallgatnia is tudni kell. A harmadik tanácsa, hogy a bizalom legyen maga a küldetés. Ha hiba történik, vagy konfliktus alakul ki, nem bűnbakot kell keresni, hanem megérteni, miért történt, és hogyan lehet tovább lépni. Calvin Harris, Ellie Goulding érkezik is a Miracle, a mai délutáni műszakban ne feledjék, TED előadásokból szemezgetünk.

0: 97.7 Trio FM melletted szól. Véget ért az első óránk, innen folytatjuk, méghozzá egészen este 6-ig. Pörgetjük a munkaidőt a legjobb dalokkal, friss hírekkel, és egy dedikált nappal, ami a tanulásról szól, TED előadásokból szemezgetek. Érdemes lesz tehát velünk rádiózni. Friss hírek jönnek 15 órakor. Egy rövid reklám, majd Bob Sinclair és a Love Generation. Ez fog felcsendülni az óra nyitányaként.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ballagási ékszervásár a JÁSZ ékszernél. Arany ékszerek 10-15%-os, ezüst ékszerek 20%-os kedvezménnyel kaphatók. Használja ki egyedülálló aranycsere akciónkat. Régi megunt ékszereit emeltárú beszámítással újakra cserélheti. Óriási karikagyűrű kínálatunkat tekintse meg a www.karikagyűrűszalon.hu oldalunkon, vagy válasszon személyesen üzletünkben azonnal elvihető gyűrűinkből. Tört arany felvásárlás, ezüstcsere. A JÁSZ ékszer üzletét keresse JÁSZ Berényben, a Palotási János utca 15 szám alatt a buszpályaudvarnál. Már üzletünk előtt is parkolhat. Telefon 57 404 840.
4: Gazdálkodók, kertbarátok, figyelem! Újra megnyitott a kapuit az Agrodiszkont JÁSZ Berényben, a Kossuth Lajos úton a festékbolttal szemben. Vetőmagok, növényvédőszerek, műtrágyák és minden, ami a sikeres gazdálkodáshoz kell. Most kibővített kínálattal és szakértő segítséggel várjuk Önöket. Agrodiszkont. Földtől a kiskertig. Együtt növekedünk. JÁSZ Berény, Kossuth Lajos út 44.
5: Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 16 óráig, valamint szombaton 8 és 12 óra között.
6: Stílusos és innovatív autóra vágysz? Szerezd meg az új Kia Exceed modellet készletről azonnal a JP Autónál. Most akár 20% kedvezménnyel, már 7.499.000 forinttól lehet a tiéd. Részletek JÁSZ Berényben, a JP Autó szalonjában, vagy online a jpauto.hu/Kia oldalon.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Ez volt a reklám.
9: A Trio FM hírei.
10: Ismét lemondásra szólította fel az államfőt a miniszterelnök. Magyarországon nincs járványveszély az egészségügyi miniszter szerint. Tavaszias idő várható. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. A miniszterelnök megismételte, hogy az államfőnek távoznia kell a hivatalából. Erre önként május végéig van lehetősége. Magyar Péter arra az interjúra reagált, amelyet Súlyog Tamás az Indexnek adott. Ebben a köztársasági elnök kifejtette, hogy nem lát okot a lemondására. A kormányfő szerint, mivel az államfő egy párthoz volt lojális és nem állt ki az alkotmányosság védelme mellett, ezért nem tudja megtestesíteni a nemzet egységét. Ukrajna és Oroszország között folytatódtak a kölcsönös dróntámadások. Dnyipróban és Odesszában csaknem 30-an sérültek meg, és több lakóház, civil intézmény, ipari létesítmény megrongálódott. Az oroszok 50 ukrán drón lelövéséről számoltak be 8 régió és az Azovi-tenger felett. A laborvizsgálatok megerősítették, hogy hantavírussal fertőződött meg egy romániai férfi. Az Arad megyei sürgősségi kórházban ápolt férfinál az európai vírustörzset mutatták ki. Állapota stabil, öntudatánál van és együttműködő. A vele korábban kapcsolatba került 8 beteget karanténba helyezték. A román hatóságok szerint az esetnek nincs köze a Hondius luxus óceánjárón észlelt góchoz, ahol az andoki hantavírustörzs okozta a fertőzést. Magyarországon nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírussal összefüggésben, és nincs ok pánikra, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt részletes tájékoztatást adott a hantavírusok fajtáiról, terjedéséről. Kiemelte, hogy a mostani nemzetközi fertőzések nyomán valószínűtlen, hogy világjárvány alakuljon ki. Átadták a Semmelweis Egyetem Stroke Centrumának felújított szubintenzív részlegét. A 100 milliós fejlesztés után Európa egyik legnagyobb forgalmú, nemzetközileg is elismert stroke ellátóhelye még több pácienst képes kezelni. Évente több mint 1000 érmegnyitó kezelést végeznek az orvosok, és a centrum jelentős szerepet tölt be az oktatásban, kutatásban is. Kiemelt ellenőrzés kezdődött az aeroszol termékek, főként a műszaki karbantartó és autóápolási szprék körében, közölte a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Vizsgálják, hogy a termékek megfelelnek-e a biztonsági, tűzveszélyességi és jelölési előírásoknak, valamint ellenőrzik a forgalmazókat is, mert az aeroszol termékek biztonságos működéséről ők kötelesek gondoskodni. Északon, északkeleten még lehetnek záporok, zivatarok. Másutt többnyire napos, száraz idő valószínű. Megélénkül az Észak-Dunántúlon helyenként megerősödik a szél. Délután 17-23, késő este 9-16 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
11: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

97.7 Trio FM melletted szól. 15 óra után járunk, május 18-án hétfőn is megéri velünk rádiózni a délutáni műszakban, hiszen a mai napon TED előadásokat vizsgálunk meg, illetve tanulunk a nálunk, hát hogy is szoktam mondani, sokkal okosabb emberektől. Nagyon jó dolgokat osztottak meg az elmúlt években, alig győztem válogatni köztem, vagy legalábbis kiszűrni, hogy melyik az, amit szívesen átadnék önöknek, hiszen tulajdonképpen bármelyiket megmutathatnám. Ami nekünk fontosabb információ most ebben a pillanatban, hogy ne felejtsék el elérhetőségünket, a 0630 301 2277-es SMS Viber számot tudnak üzenni, hogyha látnak valamit az utakon, vagy megosztanának velem valamit. Illetve ne felejtsék el a névnaposokat sem, az Alexandrák és az Erikek ünnepelnek. Állok, James Arthur és a Work With My Love szól 15 óra után.

97.7 Trio FM melletted szól. A mai napon dedikáltan TED előadásokkal foglalkozunk, ezekből tanulunk. Mit tanulhatunk Lionel Messi-től? A szorongás kezeléséről. Adam Alter pszichológus szerint azt, hogy nem mindig az az erő, ha azonnal cselekszünk. Messi pályafutása során sokszor küzdött erős meccs előtti szorongással, mégis megtalálta a saját módszerét. A mérkőzések első perceiben nem rohan, hanem figyel, sétál, felméri az ellenfelet és közben megnyugtatja magát. Alter szerint ez a hétköznapokban is működhet. Ha feszültek vagyunk, érdemes megállni, lelassítani és tudatosan figyelni, mi történik bennünk. A TED előadáson egyébként említettek egy RAIN nevű módszert is. Ismerjük fel az érzést, engedjük meg, vizsgáljuk meg, majd figyeljük meg pillanatról pillanatra. Néha a szünet nem gyengeség, hanem felkészülés. A Honeybee-tel viszont mi most nem tartunk szünetet, jön a Kavarok című.

0: 97.7 Trio FM melletted szól. Sokan gondolnak úgy a képességekre, mint amikből, hát, hogy is mondjam, a soft verzió annyira nem hasznos, pedig valójában nagyon is kemény készségekről van szó. Hogy miről beszélek pontosan, az óra második felében kiderül majd, hiszen TED előadások közül szemezgetünk, és ezekből tanulunk a mai délutáni műszakban. Előtte viszont 3:30 után jöjjenek a friss jársági hírek, és Alex Warren is zenél majd a Carry You Home című dalát hozza.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Egy kunmadarasi lakost ellenőriztek a rendőrök a településen. Az egyenruhások megállapították, hogy a férfit meg nem fizetett bírság miatt körözik, előállították további intézkedésre. A nyomozók ugyanis gyanúsítottként kihallgatták, mivel több vagyon elleni bűncselekmény is terhére róható. A megalapozott gyanú szerint a 21 éves férfi egy idős helyi lakoshoz február óta visszatérően járt lopni, összesen 4 alkalommal ment be az ingatlanba. Szerszámgépeket, radiátort, fűnyírót, bútorokat, ventilátort, indukciós főzőlapot, étkészleteket, alufelniket, ruhákat és egyéb használati eszközöket vitt el. A lopási kár meghaladja a 6 millió forintot. A férfi további másik 2 ingatlanba is bement, onnan több 10 000 forintban vitt el értékeket. A nyomozók a fiatal férfit őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Fennállásának 30 éves jubilomát ünnepelte a Jászsági Menedzser Klub Egyesület a Szatmári Rendezvényházban tartott díszvacsorán, ahol átadták az egyesületi díjakat, elismeréseket. Ebben az évben a Phoenix díjat ifjabb Cinege Károly cégvezetőnek ítélték oda. Az elismerést olyan jászsági vállalkozás vezető vagy egyéni vállalkozás kaphatja, aki több éven keresztül dolgozik vállalkozása és a jászság jó hírnevéért, példamutató vezetői magatartásával, együttműködésével és eredményeivel szolgálja a térség fejlődését. A rendezvényen átadták a Berecki Sándor díjat is. Ebben az évben Sas István, a Jászsági Menedzser Klub Egyesület elnökségi tagja, és Jakab István, a Maros-Szentgyörgyi Szent Georgius Menedzser Klub tagja vehette át. Honoris Maximus elismerésben részesült Cigány Anda Renáta, a Jászsági Menedzser Klub Egyesület adminisztratív teendőinek segítője. A rendezvényen közreműködtek a Palotás János Zeneiskola növendékei és tanárai. Szakmai konferenciát tartott a Jász-Nagykunszolnok vármegyei kormányhivatal. A gyermekvédelmi rendszerben nevelkedett fiatalok társadalmi beilleszkedése hosszú ideje komoly kihívást jelent, különösen a munkaerőpiacra történő belépés során. Ennek kezelésére a jogalkotó egy új eszközt vezetett be, az állami foglalkoztatási kötelezettséget, melynek célja, hogy javítsa a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülő fiatalok elhelyezkedési esélyeit azáltal, hogy konkrét kötelezettséget ír elő az állami szervek és az állami tulajdonú gazdasági társaságok számára. Ezt az új intézményt mutatta be a vármegyei kormányhivatal gyámügyi és állami foglalkoztatási szakterülete egy szakmai napon az állami gondoskodásból kikerült, vagy hamarosan kikerülő 16-24 év közötti fiatalok, valamint az állami foglalkoztatók számára. A fórumon Versic Edit osztályvezető kiemelte, hogy ez mindkét fél számára lehetőség. A gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülő fiatalok lehetőséget kapnak, hogy valódi eséllyel indulhassanak az önálló élet felé. A gyakorlatban azonban ez nem csak a jogszabályon múlik, hanem azon is, hogy az intézmények, munkáltatók és szakemberek mennyire tudják ezt hatékonyan és együttműködve megvalósítani. Mindenkinek meg kell ebben találnia a társadalmi szerepvállalást, hangzott el a rendezvényen. Híreinkben sport. Jászberény kosárlabda csapata az NB1B rájátszásában második mérkőzését is megnyerte Debrecen U23-as csapata ellen 103-70 arányban, így a 11. helyen végeztek a B-osztály piros csoportjában. Jászberény NB2-es női röplabda csapata Győrben a rájátszás utolsó mérkőzésén vett részt és szoros 5 játszmás meccsen győztesen fejezte be a küzdelem sorozatot Uni Győr Jászberényi volleyball team 2-3. A Jászberényi Röplabda Akadémia U15-ös női csapata pedig hazai pályán játszotta az NB2-es bajnokság 3-as döntőjét, és a székesfehérvári MÁV előre mögött ezüstérmes lett. Ma a középső és délkeleti ország részről a felhősáv északkelet felé helyeződik, miközben lassan szakadozik, gomolyosodik. Estére nagy területen kiderülhet az ég, viszont keleten, északkeleten még akkor is maradnak borult körzetek. Egyre inkább északkeleten számíthatunk kisebb esőre, záporra, esetleg zivatarra. Késő estére 9 és 16 fok közé hüll a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM mellettet szól. A következő TED előadásban elhangzott témánk a soft skill-ek. Seth Godin szerint ideje lenne elhagyni a soft skill kifejezést, mert félrevezető. Ezeket a készségeket sokszor másodlagosnak, szinte opcionálisnak tekintjük, pedig a munkahelyi siker nagy része éppen rajtunk múlik. Egy szervezetben nem elég, ha valaki ért a szakmájához, programhoz értékesít vagy tervez. Ugyanilyen fontos, hogy tudjon együttműködni, figyelni, dönteni, alkalmazkodni, őszintén kommunikálni és másokat inspirálni. Godin szerint ezek nem velünk született adottságok, hanem tanulható és fejleszthető emberi készségek. Ezért nevezi őket inkább valódi készségeknek, mert egy jó csapatban nem csak az számít, ki mit tud, hanem az is, hogyan dolgozik együtt másokkal. Jöjjön egy újabb kedvenc, Well Hello, Halott pénz és az Emlékszem Sopronban. 97.7 Trio FM melletted szól. Fél idejénél járunk a mai délutáni műszaknak, mivel a mai napon dedikáltan TED előadásokról mesélek önöknek, azt gondolom, hogy már az elmúlt két órában is rengeteg dolgot tanulhattunk. Erre számíthatnak 16 órát követően is, mert hogy bőven van még témám, de előtte jöjjenek a friss hírek, reklám, és a Disco Lines nyitja majd a következő órát Tinásséval, a No Bro Boys című újdonságukkal.

0: I'm losing sleep.
1: 97.7 Trio FM melletted szól. Folytatjuk a délutáni műszakot, amit ma kifejezetten a TED előadásoknak dedikáltam, és ezáltal, higgyék el nekem, rengeteget fogunk együtt szórakozva tanulni. Jönnek közben a legnagyobb jársági kedvencek, a legjobb dalok, ezt megígérhetem, és persze a helyi friss információk is, már csak ezért is érdemes lesz minket választani. A 0630 301 2277-es SMS Viber elérhetőségen. Nyugodtan írjanak, ha látnak valamit az utakon, vagy megosztanának velem valamit, és azt is elárulom, hogy mik lesznek a témák ebben az órában, például, hogy hogyan tudunk változtatni azon, hogyha láthatatlanok vagyunk a főnök előtt, és hogy hogyan kezelhető a munkahelyi minden tudó kolléga. The Script és a Superheroes érkezik 16 óra után.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Ballagás közeleg, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező áron. De siess, ne maradj le! Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszelve Park mellett. Arany Dollár, ahol az emlékek ragyognak.
5: Figyelem, Jászberény! Új hely, új élmények! Megnyílik a Rikis Pub, egy friss, pezsgő találkozóhely, ahol életre kel az éjszaka. Várnak rád különleges koktélok, ízletes ételek és egy hangulat, ami magával ragad. Barátokkal, társasággal, vagy csak egy jó estére vágysz. Itt a helyed! És ez még csak a kezdet, hamarosan érkezik a vízipipa szezon is. Ne maradj le, gyere el és tapasztald meg te is Jászberény új kedvenceit, Rikis Pub. Jászberény, Rákóczi út 62.
6: Ez volt a reklám. A Trio FM hírei.
7: Egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyarok jogairól. Fejlesztették a Semmelweis Egyetem Stroke Centrumát. Tavaszias idő várható. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. Holnap egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita erről a hétvégén telefonon állapodott meg ukrán kollégájával. A szakértői szintű egyeztetésekbe a kárpátaljai magyarság képviselőit is bevonják, az első alkalom online zajlik majd. Ukrajna és Oroszország között folytatódtak a kölcsönös drón támadások. Dnyipróban és Odesszában csaknem 30-an sérültek meg, és több lakóház, civil intézmény, ipari létesítmény megrongálódott. Az oroszok 50 ukrán drón lelövéséről számoltak be 8 régió és az Azovi-tenger felett. Biztonsági okokból felfüggesztették a Krími híd vasúti forgalmát. Erős honvédelmi törvény, valamint a katonai életpálya méltó lezárásának kidolgozása. A többi között ezt fogalmazta meg célként 2027 elejéig a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus a közösségi oldalára feltöltött videóban azt mondta, a következő hónapokban közösen kidolgozzák az életpálya méltó lezárásának rendszerét, egy olyan kiszámítható és tisztességes számvetést, amely méltó a szolgálatban eltöltött évtizedekhez. Átadták a Semmelweis Egyetem Stroke Centrumának felújított szubintenzív részlegét. A 100 milliós fejlesztés után Európa egyik legnagyobb forgalmú, nemzetközileg is elismert stroke ellátóhelye még több pácienst képes kezelni. Évente több mint 1000 érmegnyitó kezelést végeznek az orvosok, és a centrum jelentős szerepet tölt be az oktatásban, kutatásban is. Nincs összefüggés az aszály és a jégkármérséklő rendszer között, ez egy tévhit. Az Agrárkamara ismét emlékeztetett arra, hogy az ivatarfelhők kialakulásakor indítják be a generátorokat, hogy a jégesőben a jégszemek méretét csökkentsék. A 8 éve beüzemelt rendszerrel csaknem felére esett vissza a jégkárral érintett terület aránya. Az idei tavaszi aszályban 8 napon kellett használni a rendszert, több járásban be sem kapcsolták. Szerdán jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje. Mától hosszabb nyitvatartással 8:30 és este 6 között várja az ügyfeleket az adóhivatal. Működik a NAV infóvonala a 18-19 is, amely szerdán este 8 óráig hívható. Eddig több mint 2,2 millió személyi jövedelemadó bevallás érkezett a NAV-hoz. Északon, északkeleten még lehetnek záporok, zivatarok. Másutt többnyire napos, száraz idő valószínű. Megélénkül, az Észak-Dunántúlon helyenként megerősödik a szél. Délután 17-23, késő este 9-16 fok várható.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: 97.7 Trio FM melletted szól. Sok munkahelyen előfordul, hogy valaki sokat dolgozik, mégsem kap elismerést a vezetőjétől. A TED előadás, ahol ez a téma elhangzott, említi, hogy nem mindig az a megoldás, hogy sértettségből várjuk a változást. Érdemes először emberként nézni a főnökre is. Lehet, hogy túlterhelt, új helyzetben van, vagy egyszerűen nincs jó rendszere arra, hogy lássa a teljesítményünket. A szakértők szerint az ítélkezés helyett a kíváncsiság segíthet. Például meg lehet kérdezni, milyen formában lenne hasznos számára látni az eredményeinket, vagy mit jelent az ő szemében a jó munka. Így nem panaszkodunk, hanem együttműködést kezdeményezünk. Shut up and dance, a tanulás után jön Sophie and the Giants itt a délutáni műszakban.
1: A műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.

97.7 Trio FM mellettet szól. Fél öt után friss jársági hírekkel folytatjuk ezeket, természetes, hogy nem hagyjuk ki, és ezt Kisnémetné királyévától hallhatják, közben pedig itt már a tekintetemmel keresem, hogy az óra második felében melyik TED előadásról meséljek önöknek, hiszen a mai napunk dedikáltan erről szól. Meg is van. Hogyan kezelhető a munkahelyi mindentudó kolléga? Azt tapasztalom, mindenhol van egy ilyen. Mondjuk nálunk éppenséggel nincs. Itt a Trio FM csapatában és tábjában egészen jó a harmónia. Na de, azért voltak tapasztalataim korábbról másfelé is, és úgy vettem észre, hogy mindenhol van valaki, aki mindenhez is ért. Signed, sealed, delivered, és a Blue biztosan szólni fog még a vicces és érdekes témák előtt, illetve a friss jársági hírek után.

0: Itt Trio FM melletted szól. Szinte minden munkahelyen van valaki, aki mindig mindent jobban tud, félbeszakít másokat, sokat beszél, és nehezen viseli a kritikát. Egy TED előadásban elhangzottak szerint ilyenkor először érdemes megvizsgálni, mi állhat a viselkedés mögött. Valódi szakértelem, bizonyítási vágy, bizonytalanság, vagy akár a mi saját ellenérzésünk. Ha a viselkedése már a munkát akadályozza, határokat kell húzni. Például előre jelezhetjük, hogy szeretnénk végigmondani a gondolatunkat, és csak utána várunk kérdéseket. Ha mégis közbevág, nyugodtan visszavehetjük a szót. Az is segíthet, ha tényeket és adatokat kérünk az állításai mögé. Közben érdemes jó példát mutatni nyitottsággal, alázattal, és azzal, hogy mi magunk ismerjük kimondani, ha valamit nem tudunk. Rose és Bruno Mars közöse érkezik, a gyerekek nagy kedvence, az Apple.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Stílusos és innovatív autóra vágysz? Szerezd meg az új Kia Ixid modellet készletről azonnal a JP Autónál. Most akár 20% kedvezménnyel, már 7.499.000 forinttól lehet a tiéd. Részletek Jászberényben, a JP Autó szalonjában, vagy online a jpauto.hu/kia oldalon.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ez volt a reklám.
6: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
7: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Egy 50 éves jászadányi férfit azzal gyanúsítanak a szolnoki rendőrök, hogy egy belvárosi ház előtt parkoló gépkocsit ellopott. A lopási kár 3 millió forint. A nyomozók elrendelték a gépkocsi körözését, kamerafelvételeket elemeztek, majd igen rövid idő elteltével a jászberényi rendőrök jelezték a szolnoki kollégáiknak, hogy megtalálták Jászjákóhalmán a körözött autót. A feltételezett tettest elfogták és előállították, és nagyobb értékre elkövetett lopás miatt kihallgatták. Nem csak egy bűnesetet rottak a terhére, hiszen a gyanúsított egy Jászjákóhalmán parkoló gépkocsi ajtaját úgy nyitotta ki, hogy a tulajdonos csupán néhány méterre tartózkodott a járműtől. A sértett észlelte a szokatlan közjátékot és rászólt a férfire, aki kivett egy táskát az autóból és sietősen távozott. A károsult értesítette a rendőrséget és az elkövető nyomába szegődött, ekkor a férfi válogatott sértések közepette elhajította a táskát és elmenekült. Lopással és zaklatással gyanúsították meg, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Időközi önkormányzati választást tartottak vasárnap Jászberény 5-ös számú egyéni választókerületében, miután Balogh Béla lemondott alpolgármesteri tisztségéről és önkormányzati képviselői mandátumáról is. Két képviselőjelölt, Deméni Ilonka Gabriela függetlenként a Szabadjászok Tiszasziget támogatásával, még Kassab Adonis a Mi Hazánk mozgalom színeiben indult a szavazatokért. A választópolgárok 21,42%-a 402 fő adta le voksát Jászberény 5-ös számú egyéni választókerületében. A körzet lakói Deméné Ilonka Gabriellát választották önkormányzati képviselőjüknek, aki a szavazatok 82,79%-át kapta. Kassab Adoniszra a választók 7,21%-a voksolt. A szavazás rendben, zavartalanul zajlott le. A magyar állam támogatásával, az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló a munkavállalók és vállalatok alkalmazkodó képességének és termelékenységének javítása a munkaerőfejlesztésen keresztül című program keretében közel 50 kis, közép és nagy vállalat képviselő részére szervezett munkáltatói fórumot a Jásznagykunszolnok vármegyei kormányhivatal foglalkoztatásfelügyelet és munkavédelmi főosztálya. A rendezvény célja a program negyedik szakaszának május 31-ig történő meghosszabbítása, a projekt változásainak ismertetése volt. Számottevő módosulás, hogy az ügyvédi irodák és a közjegyzői irodák is pályázhatnak, az egyfőre jutó képzési támogatás maximális összege 350.000 forintra nőtt. A munkahelyi képzések megvalósítására rendelkezésre álló időtartam 12 hónapra csökkent, valamint egy meghirdetési szakaszon belül többször nyújthat be ugyanazon vállalkozás kérelmet. A projekt 70 milliárd forint visszanemtérítendő Európai Uniós forrás segítségével valósul meg, amelyből Jász Nagykunszolnok Szolnok vármegye 2,6 milliárd forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásban részesült, mely által a munkáltatók többek között szakmai és nyelvi képzésekhez kaphatnak támogatást, elsősorban a munkavállalók képzési költségeihez, valamint a képzés miatt kieső munkaidőre járó bérükhöz. A Tiszapüspöki Művelődési Ház adott otthont annak a rendezvénynek, amely során a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési szakemberei tartottak szépkorúaknak előadást. A prevenciós munkatársak gyakorlati példákon keresztül mutatták be, milyen kockázatok leselkedhetnek az idősebb korosztályra az internet és a közösségi média használat során, valamint hasznos tanácsokat adtak a biztonságos online jelenlét érdekében. A tapasztalatokra épülő interaktív előadás során kiemelt hangsúlyt kapott, hogy mennyire fontos, hogy az idős emberek is naprakész ismeretekkel rendelkezzenek az online világ veszélyeiről, hiszen a tudatos felhasználói magatartás az egyik legjobb védelem a bűnelkövetőkkel szemben. Ma a középső és délkeleti ország részről a felhősáv északkelet felé helyeződik, miközben lassan szakadozik, gomolyosodik. Estére nagy területen kiderülhet az ég, viszont keleten, északkeleten még akkor is maradnak borult körzetek. Egyre inkább északkeleten számíthatunk kisebb esőre, záporra, esetleg zivatarra. Késő estére 9 és 16 fok közé hüll a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM melletted szól. Szinte minden munkahelyen van valaki, aki mindig mindent jobban tud, félbeszakít másokat, sokat beszél, és nehezen viseli a kritikát. Egy TED előadásban elhangzottak szerint ilyenkor először érdemes megvizsgálni, mi állhat a viselkedés mögött. Valódi szakértelem, bizonyítási vágy, bizonytalanság, vagy akár a mi saját ellenérzésünk. Ha a viselkedése már a munkát akadályozza, határokat kell húzni. Például előre jelezhetjük, hogy szeretnénk végigmondani a gondolatunkat, és csak utána várunk kérdéseket. Ha mégis közbevág, nyugodtan visszavehetjük a szót. Az is segíthet, ha tényeket és adatokat kérünk az állításai mögé. Közben érdemes jó példát mutatni nyitottsággal, alázattal, és azzal, hogy mi magunk is merjük kimondani, ha valamit nem tudunk. Rose és Bruno Mars közöse érkezik, a gyerekek nagy kedvence, az APC. Game. No.

0: 97.7 Trio FM melletted szól. Véget ért egy újabb óra, és innen már is megyünk tovább, ráfordulunk a mai délutáni műszak záró etapjára, hétfőn, május 18-án. Remélem, hogy velem tartanak 17 órát követően is. Folytatjuk a TED előadások vizsgálatát és szemlézését. Szerintem írtó izgalmas volt, eddig is nagyon sokat tanulhattunk belőle. Tartsanak velünk, és hogyha most kapcsolódtak be, akkor ne menjenek sehová. 17 órakor friss hírek jönnek, rövid reklám. A következő órát pedig a Meghan Trainor féle All About the Bass nyitja.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Szeretnék egy városi autót.
4: Igen?
3: Tudod, olyan modern, fiatalosat.
4: Igen, igen.
3: Elektromos, belefér?
4: Igen.
3: És legyen rajta napfénytető is. Légy szív.
4: Igen.
3: Tudsz valami jót?
4: Igen.
5: A Leap Motor T03-at. Kínai gyártmány, európai szerviz, mediterrán életérzés. Mindez csak 7.490.000 forintért. Na, Leap Motor?
3: Igen.
5: Te is igent fogsz mondani az elektromos autóra. Leap Motor. Lép szintet.
6: További részletek a Leap Motor Quality Szolnoki, Jászberényi és Karcagi márka kereskedéseiben és a quality.hu-n.
2: Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
7: Volt a reklám. A Trio FM hírei.
8: Egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyarok jogairól. Erős honvédelmi törvényt ígér a honvédelmi miniszter. Tavaszias idő várható. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. Holnap egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita erről a hétvégén telefonon állapodott meg ukrán kollégájával. A szakértői szintű egyeztetésekbe a kárpátaljai magyarság képviselőit is bevonják, az első alkalom online zajlik majd. A tárcavezető rövid időn belül kézzelfogható előrelépést vár a kisebbségi jogok rendezésében. Erős honvédelmi törvény, valamint a katonai életpálya méltó lezárásának kidolgozása, a többi között ezt fogalmazta meg célként 2027 elejéig a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus a közösségi oldalára feltöltött videóban azt mondta, a következő hónapokban közösen kidolgozzák az életpálya méltó lezárásának rendszerét, egy olyan kiszámítható és tisztességes számvetést, amely méltó a szolgálatban eltöltött évtizedekhez. Nyílt levélben fordult Magyar Péterhez Krausz Ferenc. A Nobel-díjas tudós az Élvonal csúcskutatási és tehetséggondozó alapítvány teljes körű átvilágítását kérte. A miniszterelnök pénteken jelentette be, hogy a kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött több mint 260 milliárd forintos szerződést. Átadták a Semmelweis Egyetem Stroke Centrumának felújított szubintenzív részlegét. A 100 milliós fejlesztés után Európa egyik legnagyobb forgalmú, nemzetközileg is elismert stroke ellátóhelye még több pácienst képes kezelni. Évente több mint 1000 érmegnyitó kezelést végeznek az orvosok, és a centrum jelentős szerepet tölt be az oktatásban, kutatásban is. Krumpliba rejtett mobiltelefonokat találtak a budapesti fegyház és börtön udvarán egy biztonsági ellenőrzés során, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. A kerítésen átdobott összekötözött burgonyákból 10 darab SIM-kártya nélküli mobiltelefon került elő. A büntetés végrehajtás szerint a hozzátartozók rendszeresen próbálnak tiltott tárgyakat bejuttatni az intézetekbe különféle módszerekkel. Szerdán jár le az SZJA bevallás és befizetés határideje. Ezért hosszabb nyitvatartással 8:30 és este 6 között várja az ügyfeleket az adóhivatal. Működik a NAV infóvonala, a 1819 is, amely szerdán este 8 óráig hívható. Eddig több mint 2,2 millió személyi jövedelemadó bevallás érkezett a NAV-hoz. Északon, északkeleten még lehetnek záporok, zivatarok. Másutt többnyire derült, száraz idő valószínű. Délután 17-23, késő este 9-16 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

97.7 Trio FM melletted szól. Folytatjuk délutáni műszakunkat, méghozzá május 18-án hétfőn, és ma egy tematikus napot tartunk, ezt azoknak mondom, akik most kapcsolódtak be. TED előadásokból szemezgettünk, hát aranyat érnek tényleg, szóval, hogyha szeretnének utána nézni, akkor ezek nyilvánvalóan videóformájában is visszanézhetők, de én most ezeket röviden mesélem el önöknek, hogy minél többet tudjunk tanulni, minél rövidebb idő alatt. 06 30 301 22 77, ha szeretnének hozzászólni, vagy közlekedési közérdekű információjuk van, akkor ezen a számon elérnek, és írhatnak üzenetet, ami viszont biztos, hogy Taylor Swift és a The Fate of a Félia nyitja a következő óránkat 17 óra után.

97.7 Trio FM mellettet szól. A tökéletességre törekvés elsőre erőnynek tűnhet, pedig gyakran inkább szorongás áll mögötte. Ahogy korábban is említettem, különböző TED előadásokból válogattam a mai nap témáit, hogy minél többet tanulhassunk. Ebben, amit most éppen mesélek, arról beszélnek, hogy a perfekcionista ember sokszor nem egyszerűen jól akar teljesíteni, hanem fél a hibától, a szégyentől, vagy attól, hogy mások kevesebbnek látják. Ez viszont könnyen döntésképtelenséghez, halogatáshoz és túlterheltséghez vezethet. Az előadó három irányt javasol. Először érdemes megkérdezni, miről maradunk le a tökéletesség hajszolása miatt. Aztán fel kell ismerni a belső kritikust, amely folyamatosan hibáztat. Végül meg kell tanulni elég jó célokat kitűzni. Nem minden feladat igényel 110%-ot. Néha a 80% is bőven elég ahhoz, hogy tovább lépjünk. Jöjjön Fritz Kalkbrenner egy nagy kedvencemmel 2014-ből, hölgyeim és uraim, atya úristen, már 12 éves ez a dal. Jön a Back Home.

97.7 Trio FM melletted szól. Folytatjuk miközze fél hat után. Kisnémeti Király Évának átadom a stafétát, ő hozza a friss jászsági híreket, az óra második felében pedig a mai délutáni műszak utolsó TED előadásával készülök, vagy legalábbis annak az összefoglalójával. A lelki ellenálló képességről lesz majd szó, azt hiszem, hogy ez is borzasztóan hasznos lehet a kedves hallgatóknak. Luis Capaldi és a Survive pedig a friss hírek után érkezik.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Fennállásának 30 éves jubileumát ünnepelte a Jászsági Menedzser Klub Egyesület. Szakmai konferencia a jászkunsági gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülő fiatalok elhelyezkedéséről. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetnik Király Éva. Fennállásának 30 éves jubileumát ünnepelte a Jászsági Menedzser Klub Egyesület a Szatmári Rendezvényházban tartott díszvacsorán, ahol átadták az

0: egyesületi díjakat, elismeréseket. Ebben az évben a Phoenix díjat ifjabb Cinege Károly cégvezetőnek ítélték oda. Az elismerést olyan jársági vállalkozás vezető vagy egyéni vállalkozás kaphatja, aki több éven keresztül dolgozik vállalkozása és a jársági jó hírnevéért, példamutató vezetői magatartásával, együttműködésével és eredményeivel szolgálja a térség fejlődését. A rendezvényen átadták a Berecki Sándor díjat is. Ebben az évben Sas István, a Jászsági Menedzser Klub Egyesület elnökségi tagja, és Jakab István, a Maros-Szentgyörgyi Szent Georgius Menedzser Klub tagja vehette át. Honoris Maximus elismerésben részesült Cigány Anda Renáta, a Jászsági Menedzser Klub Egyesület administratív teendőinek segítője. A rendezvényen közreműködtek a Palotás János Zeneiskola növendékei és tanárai. Szakmai konferenciát tartott a Jász-Nagykunszolnok vármegyei kormányhivatal. A gyermekvédelmi rendszerben nevelkedett fiatalok társadalmi beilleszkedése hosszú ideje komoly kihívást jelent, különösen a munkaerőpiacra történő belépés során. Ennek kezelésére a jogalkotó egy új eszközt vezetett be, az állami foglalkoztatási kötelezettséget, melynek célja, hogy javítsa a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülő fiatalok elhelyezkedési esélyeit azáltal, hogy konkrét kötelezettséget ír elő az állami szervek és az állami tulajdonú gazdasági társaságok számára. Ezt az új intézményt mutatta be a vármegyei kormányhivatal gyámügyi és állami foglalkoztatási szakterülete egy szakmai napon az állami gondoskodásból kikerült, vagy hamarosan kikerülő 16-24 év közötti fiatalok, valamint az állami foglalkoztatók számára. A fórumon Versic Edit osztályvezető kiemelte, hogy ez mindkét fél számára lehetőség. A gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülő fiatalok lehetőséget kapnak, hogy valódi eséllyel indulhassanak az önálló élet felé. A gyakorlatban azonban ez nem csak a jogszabályon múlik, hanem azon is, hogy az intézmények, munkáltatók és szakemberek mennyire tudják ezt hatékonyan és együttműködve megvalósítani. Mindenkinek meg kell ebben találnia a társadalmi szerepvállalást, hangzott el a rendezvényen. Egy kunmadarasi lakost ellenőriztek a rendőrök a településen. Az egyenruhások megállapították, hogy a férfit meg nem fizetett bírság miatt körözik, előállították további intézkedésre. A nyomozók ugyanis gyanúsítottként kihallgatták, mivel több vagyon elleni bűncselekmény is terhére róható. A megalapozott gyanú szerint a 21 éves férfi egy idős helyi lakoshoz február óta visszatérően járt lopni, összesen 4 alkalommal ment be az ingatlanba. Szerszámgépeket, radiátort, fűnyírót, bútorokat, ventilátort, indukciós főzőlapot, étkészleteket, alufelniket, ruhákat és egyéb használati eszközöket vitt el. A lopási kár meghaladja a 6 millió forintot. A férfi további másik 2 ingatlanba is bement, onnan több 10 000 forintban vitt el értékeket. A nyomozók a fiatal férfit őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Híreinkben sport! Jászberény kosárlabda csapata az NB1B rájátszásában második mérkőzését is megnyerte Debrecen U23-as csapata ellen 103-70 arányban, így a 11. helyen végeztek a B-osztály piros csoportjában. Jászberény NB2-es női röplabda csapata Győrben a rájátszás utolsó mérkőzésén vett részt és szoros 5 játszmás meccsen győztesen fejezte be a küzdelem sorozatot Uni Győr Jászberényi volleyball team 2-3. A Jászberényi Röplabda Akadémia U15-ös női csapata pedig hazai pályán játszotta az NB2-es bajnokság 3-as döntőjét, és a székesfehérvári MÁV előre mögött ezüstérmes lett. Ma a középső és délkeleti ország részről a felhősáv északkelet felé helyeződik, miközben lassan szakadozik, gomolyosodik. Estére nagy területen kiderülhet az ég, viszont keleten, északkeleten még akkor is maradnak borult körzetek. Egyre inkább északkeleten számíthatunk kisebb esőre, záporra, esetleg zivatarra. Késő estére 9 és 16 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.

97.7 Trio FM melletted szól. A mai délutáni műszak a TED előadásoknak lett szentelve, és úgy látszik, hogy mivel a műsorunk vége felé járunk, az utolsó következik. Füleljenek, hiszen nagyon sokat tanulhattunk a mai napon. A munkahelyi stresszt sokszor nem a nagy drámák, hanem a napi apró feszültségek, úgynevezett mikrostresszek örlik fel. Ilyen lehet egy értelmetlen e-mail lánc, egy bizonytalan vezetői döntés, vagy egy hirtelen ránk zúduló feladat. A TED Ideas anyaga arra hívta fel a figyelmet, hogy az ellenálló képesség nem egyetlen legjobb baráttól függ, hanem többféle kapcsolatból épül. Kell valaki, aki együtt érez velünk, valaki, aki segít tovább lépni, és valaki, aki kívülről ad nézőpontot. Hasznosak azok is, akik krízisben gyakorlati segítséget adnak, megnevettetnek, eligazítanak a munkahelyi helyzetekben, vagy egyszerűen rávesznek, hogy tartsunk szünetet. Biztos vagyok benne, hogy egy emberben minden csak nem lehet meg, úgyhogy nyugodtan szélesítsék a palettát, ismerkedjenek, és alakítsanak ki bizalmi kapcsolatokat. Irene Cara és a What a Feeling érkezik a klasszikusok közül.

97.7 Trio FM melletted szól. Újabb óra ért véget, és mára, május 18-án hétfőn véget ér a délutáni műszak. 18 órakor friss hírek jönnek, előtte rövid reklám, és a búcsúdalom is szól még Sean Kingston és a Fire Burning. Köszönöm szépen, hogy az elmúlt néhány órában velem tartottak. Remélem sokat tanultunk együtt, hiszen a mai napot dedikáltan a TED előadásoknak szenteltük, amelyeket az elmúlt években hallhattak a szerencsések élőben, a kevésbé szerencsések, de érdeklődők akár videós vagy hangformátumban. Hát nagyon-nagyon sok mindenről beszéltünk, szerintem legközelebb is csinálunk még ilyet, hát hiszen rengeteg az anyag, és nagyon sok fontos dologról mesélnek a szakértők és a hozzáértő előadók. Na de nem is szaporítom a szót, hiszen gondolom mindenki szeretne egy nagyot pihenni, bízom benne, hogy sokaknak véget ér itt a munkaidő, akiknek nem, biztosítom őket róla, hogy 18 óra után is itt leszünk, és csak a legjobb dalokat játsszuk. Holnap reggel pedig Pálinkás Zsolt ébreszti önöket. Legyen szép estéjük, és köszönöm még egyszer, hogy itt voltak velem. Zsupos Ági vagyok.

Kingston. Let's go.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás már 154.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Ismét lemondásra szólította fel az államfőt a miniszterelnök. Megérkezett Hollandiába a hantavírussal érintett luxushajó. Tavaszias idő várható. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. A miniszterelnök megismételte, hogy az államfőnek távoznia kell a hivatalából. Erre önként május végéig van lehetősége. Magyar Péter arra az interjúra reagált, amelyet Súlyog Tamás az Indexnek adott. Ebben a köztársasági elnök kifejtette, hogy nem lát okot a lemondására. A kormányfő szerint, mivel az államfő egy párthoz volt lojális és nem állt ki az alkotmányosság védelme mellett, ezért nem tudja megtestesíteni a nemzet egységét. Erős honvédelmi törvény, valamint a katonai életpálya méltó lezárásának kidolgozása, a többi között ezt fogalmazta meg célként 2027 elejéig a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus a közösségi oldalára feltöltött videóban azt mondta, a következő hónapokban közösen kidolgozzák az életpálya méltó lezárásának rendszerét, egy olyan kiszámítható és tisztességes számvetést, amely méltó a szolgálatban eltöltött évtizedekhez. A vasút és a közösségi közlekedés fejlesztését nevezte a következő időszak egyik legfontosabb feladatának Vitézy Dávid egy szakmai konferencián Budapesten. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, a cél egy fenntarthatóbb, gyorsabb és mindenki számára elérhető közlekedési rendszer kialakítása, amelynek köszönhetően az emberek kevesebb időt töltenek utazással és korszerűbb szolgáltatásokat kapnak. Nyílt levélben fordult Magyar Péterhez Krausz Ferenc. A Nobel-díjas tudós az Élvonal csúcskutatási és tehetséggondozó alapítvány teljes körű átvizsgálását kérte. A miniszterelnök pénteken jelentette be, hogy a kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött több mint 260 milliárd forintos szerződést. Megérkezett a rotterdami kikötőbe a hantavírus járvány sújtotta óceánjáró, a legénység egy részét karanténba helyezik. A Hollandiába szállított tünetmentes utasok valamennyi eddigi tesztje negatív lett. Az Egészségügyi Világszervezet arra figyelmeztet, hogy a hajó utasai között még előfordulhatnak újabb megbetegedések a lappangási idő miatt. Földrengés rázta meg Dél-Kínát. Két ember meghalt, négyen megsérültek. A Kuangxi régióban több mint 7000 embert kitelepítettek. Az 5,2-es erősségű földmozgás mintegy 8 kilométeres mélységben történt. 13 épület összeomlott, több helyen földcsuszamlások akadályozták a közlekedést. Északon, északkeleten még lehetnek záporok, zivatarok. Holnaptól naposabb, szárazabb idő lesz. Éjszaka 6-13, napközben 19-23 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Trió napközben. Minden, ami jásság.
1: Záró konferenciával, a Jászberényváros önkormányzat kezdeményezésével és vezető partnerségével megvalósuló 2024-ben indult Komheri Tour projekt utolsó fázisába érkezett. A záró konferenciát Jászberényben tartották, ahol Budai Lóránt polgármester köszöntötte a programban résztvevőket, köszönetet mondva a hazai és külföldi szakembereknek, akik bekapcsolódtak a nemzetközi projektbe, melyben Jászberény vezető partneri szerepet töltött be, együttműködésben többek között a Jászsági Népművészeti Műhely Egyesülettel, a Hagyományok Házával és a Népművészeti Egyesületek Szövetségével. A program 8 Duna régiós ország partnereit egyesítette annak érdekében, hogy kiaknázza az örökség alapú kézművességben rejlő lehetőségeket a hagyományos tevékenységek újraélesztésével, valamint azok aktuális használati igényekhez és turizmushoz való kapcsolásával. Dr. Földi Zsuzsanna a projekt koordinátora.
2: Projektünk a Komheri Tour projekt azzal a céllal került benyújtásra jó régen, hogy a különböző partnerrégiók hasznosítani tudják minél nagyobb hatékonysággal azt a kulturális örökséget, amit a kézművesség jelent számukra. Tehát a projektben nem csupán a kézműves örökség felelevenítése, újbóli megélése szerepel, hanem hasznosítása is az értékmegőrzés mellett. Egyrészt gazdasági szempontból, tehát minél több életképes vállalkozást működtetni, létrehozni, ami a kézműves tevékenységeken alapul, és nem utolsó sorban pedig a turizmus erőforrásaként hasznosítani ezt a kulturális örökséget, függően ugye attól, hogy milyen régióban járunk, hiszen 8 régióról beszélünk ebben a projektben. A 12 partner részvételével zajlottak ugye a fejlesztések, illetve maga a projekt végrehajtása. Minden régióban más-más kézműves, illetve hagyományon alapuló tevékenység volt a fókuszban, a pilot tevékenységeken keresztül történt ezeknek a fejlesztése.
1: Mint dr. Földi Zsuzsanna elmondta, mindezek mellett a kezdeményezés erősíti a vidéki kisvárosi térségeket és támogatja a közösségeket, illetve az önfenntartó helyi gazdaságokat. A projekt keretében a kreatív gazdaságra építkezve Jászberény kulcs szerepet játszik a jász hagyományok megőrzésében. Itt a pilot projekt célja a jász suba minta újraélesztése modern viselhető textíliák létrehozásával. Megvalósult egy egyedi, újra gondolt jász motívumokkal díszített 8 öltözékből álló ruhakollekció, valamint egy városi márkavédjegy alakult.
2: Jászberényben a hagyományos minták, ugye a suban mintának az újraélesztése volt a középpontban. Ezeket a mintákat használták az egyesület tagjai ruhakollekciónak a létrehozására, de Jászberényben többről is szó volt, hiszen nagy figyelmet fordítottak a marketing tevékenységre, ezen belül pedig egy új védjegynek a létrehozására, ami nem csupán ennek a ruhakollekciónak a megfelelő piaci pozícionálását segíti, hanem az összes arra érdemes jászberényi, illetve jászsági, kézműves, illetve design terméknek.
1: A nemzetközi Komheri Tour komoly partnerségen alapult, amelybe több egyetem is bekapcsolódott, de jelen voltak a turisztikai ügynökségek is. Dr. Földi Zsuzsanna projekt koordinátor hangsúlyozta, az egyik legfontosabb cél, miszerint keretet adjanak a programban résztvevő régiók a kézműves örökség hasznosításához, az maradéktalanul megvalósult.
2: Ami nagyon fontos, hogy tevékenység nagyon komoly közös gondolkodáson alapul, a helyi tevékenységek is közös módszert tanokra épültek, a partnerek között voltak egyetemek, illetve számos olyan szereplő, akik aktívan részt vesznek a kézműves örökség hasznosításában, turisztikai ügynökségektől kezdve olyan egyesületek, akik napi szinten foglalkoznak a témával. Tehát nagyon sok oldalú partnerségünk volt. Az eredmények között szerepel egy kevésbé látványos, de annál fontosabb stratégia és akcióterv, és minden régió is készített magának egy olyan akciótervet, ami alapján tervezhetik a következő éveknek a legfontosabb beavatkozásait. Az egyik fő cél, hogy keretet adjanak ezek a régiók a kézműves örökség hasznosításához, az feltétlen megvalósult.
0: Információk a jászság szívéből. A Trió napközbennel mindig napra készen.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott. Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Deméné Ilonka Gabriellát választották önkormányzati képviselőjüknek a Jászberényi 5-ös számú egyéni körzet lakói. Rácsok mögött a ijessági tolvaj. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Időközi önkormányzati választást tartottak vasárnap Jászberény 5-ös számú egyéni választók kerületében, miután Balogh Béla lemondott alpolgármesteri tisztségéről és önkormányzati képviselői mandátumáról is. Két képviselőjelölt, Deméné Ilonka Gabriella függetlenként a Szabadjászok Tiszasziget támogatásával, míg Kassab Adonis a Mi Hazánk mozgalom színeiben indult a szavazatokért. A választópolgárok 21,42%-a 402 fő adta le voksát Jászberény 5-ös számú egyéni választókerületében. A körzet lakói Deméné Ilonka Gabriellát választották önkormányzati képviselőjüknek, aki a szavazatok 82,79%-át kapta. Kassab Adoniszra a választók 7,21%-a voksolt. A szavazás rendben, zavartalanul zajlott le. A magyar állam támogatásával, az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló a munkavállalók és vállalatok alkalmazkodó képességének és termelékenységének javítása a munkaerőfejlesztésen keresztül című program keretében közel 50 kis, közép és nagyvállalat képviselői részére szervezett munkáltatói fórumot a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei kormányhivatal foglalkoztatási, foglalkoztatásfelügyelet és munkavédelmi főosztálya. A rendezvény célja a program negyedik szakaszának május 31-éig történő meghosszabbítása, a projekt változásainak ismertetése volt. Számottevő módosulás, hogy az ügyvédi irodák és a közjegyzői irodák is pályázhatnak, az egyfőre jutó képzési támogatás maximális összege 350 000 forintra nőtt. A munkahelyi képzések megvalósítására rendelkezésre álló időtartam 12 hónapra csökkent, valamint egy meghirdetési szakaszon belül többször nyújthat be ugyanazon vállalkozás kérelmet. A projekt 70 milliárd forint visszanemtérítendő Európai Uniós forrás segítségével valósul meg, amelyből Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 2,6 milliárd forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatásban részesült, mely által a munkáltatók többek között szakmai és nyelvi képzésekhez kaphatnak támogatást, elsősorban a munkavállalók képzési költségeihez, valamint a képzés miatt kieső munkaidőre járó bérükhöz. Egy 50 éves jászadányi férfit azzal gyanúsítanak a szolnoki rendőrök, hogy egy belvárosi ház előtt parkoló gépkocsit ellopott. A lopási kár 3 millió forint. A nyomozók elrendelték a gépkocsi körözését, kamerafelvételeket elemeztek, majd igen rövid idő elteltével a jászberényi rendőrök jelezték a szolnoki kollégáiknak, hogy megtalálták Jászjákóhalmán a körözött autót. A feltételezett tettest elfogták és előállították, és nagyobb értékre elkövetett lopás miatt kihallgatták. Nem csak egy bűnesetet rottak a terhére, hiszen a gyanúsított egy Jászjákóhalmán parkoló gépkocsi ajtaját úgy nyitotta ki, hogy a tulajdonos csupán néhány méterre tartózkodott a járműtől. A sértett észlelte a szokatlan közjátékot és rászólt a férfire, aki kivett egy táskát az autóból és sietősen távozott. A károsult értesítette a rendőrséget és az elkövető nyomába szegődött, ekkor a férfi válogatott sértések közepette elhajította a táskát és elmenekült. Lopással és zaklatással gyanúsították meg, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A Tiszapüspöki Művelődési Ház adott otthont annak a rendezvénynek, amely során a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési szakemberei tartottak szépkorúaknak előadást. A prevenciós munkatársak gyakorlati példákon keresztül mutatták be, milyen kockázatok leselkedhetnek az idősebb korosztályra az internet és a közösségi média használat során, valamint hasznos tanácsokat adtak a biztonságos online jelenlét érdekében. A tapasztalatokra épülő interaktív előadás során kiemelt hangsúlyt kapott, hogy mennyire fontos, hogy az idős emberek is naprakész ismeretekkel rendelkezzenek az online világ veszélyeiről, hiszen a tudatos felhasználói magatartás az egyik legjobb védelem a bűnelkövetőkkel szemben. Ma a középső és délkeleti ország részről a felhősáv északkelet felé helyeződik, miközben lassan szakadozik, gomolyosodik. Estére nagy területen kiderülhet az ég, viszont keleten, északkeleten még akkor is maradnak borult körzetek. Egyre inkább északkeleten számíthatunk kisebb esőre, záporra, esetleg zivatarra. Késő estére 9 és 16 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Nyár végéig lezárhatják a tárgyalásokat az uniós források ügyében. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében folytatódik a szúnyogirtás. Tavaszias idő várható. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében, közölte a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, megkezdődött a tárgyalás a kormánytagjai és az EB Budapesten tartózkodó vezetői között. Hangsúlyozta, mindent elkövetnek, hogy a jövő héten alá tudják írni a megállapodást, amely lehetővé teszi a nyitott kérdések lezárását. Az idei költségvetés a valós helyzetét bemutató beszámoló készítésére kérte fel a pénzügyminisztert a miniszterelnök a kormányülésen, közölte Köböl Anita kormányszóvivő. A tájékoztatón elhangzott, erre azért van szükség, mert Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter arról tájékoztatta a kormányt, hogy a tárca büdzséjéből a kiadási oldalon összesen 286 milliárd forint értékben hiányzik két tétel. A kormány szóvivő hangsúlyozta, a kormány célja, hogy a büdzsé valós számokon alapuljon és garantálja a pénzügyi stabilitást. A vasút és a közösségi közlekedés fejlesztését nevezte a következő időszak egyik legfontosabb feladatának Vitézi Dávid egy szakmai konferencián Budapesten. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, a cél egy fenntarthatóbb, gyorsabb és mindenki számára elérhető közlekedési rendszer kialakítása, amelynek köszönhetően az emberek kevesebb időt töltenek utazással és korszerűbb szolgáltatásokat kapnak. Nyílt levélben fordult Magyar Péterhez Krausz Ferenc. A Nobel-díjas tudós az Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány teljes körű átvilágítását kérte. A miniszterelnök pénteken jelentette be, hogy a kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött több mint 260 milliárd forintos szerződést. Vándorló utcatárlattal hívja fel a figyelmet az élelmiszerpazarlás problémájára a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal maradék nélkül programja. A Nébih kezdeményezése elsőként Abasáron, Fóton és Gödöllőn mutatja be, milyen egyszerű lépésekkel csökkenthető a háztartási hulladék mennyisége. Bár Magyarországon jelentősen csökkent a háztartási pazarlás mértéke, évente még mindig csak nem 60 kg élelmiszer kerül fejenként a kukába. A héten Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében folytatódik a szúnyogirtás. A biológiai kezelés más élőlényekre ártalmatlan. A ház körüli pocsolyák, vízzel teli edények kedveznek a szúnyogoknak, ezért érdemes ezeket felszámolni. Derült száraz idő várható, a szél több felé megélénkül, éjszaka 6-13, napközben 19-23 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Egy kunmadarasi lakost ellenőriztek a rendőrök a településen. Az egyenruhások megállapították, hogy a férfit meg nem fizetett bírság miatt körözik, előállították további intézkedésre. A nyomozók ugyanis gyanúsítottként kihallgatták, mivel több vagyon elleni bűncselekmény is terhére róható. A megalapozott gyanú szerint a 21 éves férfi egy idős helyi lakoshoz február óta visszatérően járt lopni, összesen 4 alkalommal ment be az ingatlanba. Szerszámgépeket, radiátort, fűnyírót, bútorokat, ventilátort, indukciós főzőlapot, étkészleteket, alufelniket, ruhákat és egyéb használati eszközöket vitt el. A lopási kár meghaladja a 6 millió forintot. A férfi további másik 2 ingatlanba is bement, onnan több 10 000 forintban vitt el értékeket. A nyomozók a fiatal férfit őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Fennállásának 30 éves jubilomát ünnepelte a Jászsági Menedzser Klub Egyesület a Szatmári Rendezvényházban tartott díszvacsorán, ahol átadták az egyesületi díjakat, elismeréseket. Ebben az évben a Phoenix díjat ifjabb Cinege Károly cégvezetőnek ítélték oda. Az elismerést olyan jászsági vállalkozásvezető vagy egyéni vállalkozás kaphatja, aki több éven keresztül dolgozik vállalkozása és a jászság jó hírnevéért, példamutató vezetői magatartásával, együttműködésével és eredményeivel szolgálja a térség fejlődését. A rendezvényen átadták a Berecki Sándor díjat is. Ebben az évben Sas István, a Jászsági Menedzser Klub Egyesület elnökségi tagja, és Jakab István, a Maros-Szentgyörgyi Szent Georgius Menedzser Klub tagja vehette át. Honoris Maximus elismerésben részesült Cigány Anda Renáta, a Jászsági Menedzser Klub Egyesület adminisztratív teendőinek segítője. A rendezvényen közreműködtek a Palotás János Zeneiskola növendékei és tanárai. Szakmai konferenciát tartott a Jász-Nagykunszolnok vármegyei kormányhivatal. A gyermekvédelmi rendszerben nevelkedett fiatalok társadalmi beilleszkedése hosszú ideje komoly kihívást jelent, különösen a munkaerőpiacra történő belépés során. Ennek kezelésére a jogalkotó egy új eszközt vezetett be, az állami foglalkoztatási kötelezettséget, melynek célja, hogy javítsa a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülő fiatalok elhelyezkedési esélyeit azáltal, hogy konkrét kötelezettséget ír elő az állami szervek és az állami tulajdonú gazdasági társaságok számára. Ezt az új intézményt mutatta be a vármegyei kormányhivatal gyámügyi és állami foglalkoztatási szakterülete egy szakmai napon az állami gondoskodásból kikerült, vagy hamarosan kikerülő 16-24 év közötti fiatalok, valamint az állami foglalkoztatók számára. A fórumon Versic Edit osztályvezető kiemelte, hogy ez mindkét fél számára lehetőség. A gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülő fiatalok lehetőséget kapnak, hogy valódi eséllyel indulhassanak az önálló élet felé. A gyakorlatban azonban ez nem csak a jogszabályon múlik, hanem azon is, hogy az intézmények, munkáltatók és szakemberek mennyire tudják ezt hatékonyan és együttműködve megvalósítani. Mindenkinek meg kell ebben találnia a társadalmi szerepvállalást, hangzott el a rendezvényen. Híreinkben sport. Jászberény kosárlabda csapata az NB1B rájátszásában második mérkőzését is megnyerte Debrecen U23-as csapata ellen 103-70 arányban, így a 11. helyen végeztek a B-osztály piros csoportjában. Jászberény NB2-es női röplabda csapata Győrben a rájátszás utolsó mérkőzésén vett részt és szoros 5 játszmás meccsen győztesen fejezte be a küzdelem sorozatot Uni Győr Jászberényi volleyball team 2-3. A Jászberényi Röplabda Akadémia U15-ös női csapata pedig hazai pályán játszotta az NB2-es bajnokság 3-as döntőjét, és a székesfehérvári MÁV előre mögött ezüstérmes lett. Ma a középső és délkeleti ország részről a felhősáv északkelet felé helyeződik, miközben lassan szakadozik, gomolyosodik. Estére nagy területen kiderülhet az ég, viszont keleten, északkeleten még akkor is maradnak borult körzetek. Egyre inkább északkeleten számíthatunk kisebb esőre, záporra, esetleg zivatarra. Késő estére 9 és 16 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Nyár végéig lezárhatják a tárgyalásokat az uniós források ügyében. Vándorkiállítás nyílt az élelmiszerpazarlásról. Melegszik az idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében, közölte a kormányszóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, megkezdődött a tárgyalás a kormány tagjai és az Unió Budapesten tartózkodó vezetői között. Hangsúlyozta, mindent elkövetnek, hogy a jövő héten alá tudják írni a megállapodást, amely lehetővé teszi a nyitott kérdések lezárását. Holnap délelőtt nyilvánosságra hozzák, hogy ki készítette és kijegyezte ellen a kegyelmi kérvényt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a kegyelmi dossziét a kormány.hu/igazságtétel oldalon teszik közzé. A kormányfő egyúttal felszólította a köztársasági elnököt, hogy a Sándor palotában lévő dossziét is hozza nyilvánosságra, hogy az ügy teljes képét lássák a magyarok. Az idei költségvetés a valós helyzetét bemutató beszámoló készítésére kérte fel a pénzügyminisztert a miniszterelnök, közölte Köböl Anita kormányszóvivő. A tájékoztatón elhangzott, erre azért van szükség, mert Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter arról tájékoztatta a kormányt, hogy a tárca büdzséjéből a kiadási oldalon összesen 286 milliárd forint értékben hiányzik két tétel. A kormányszóvivő hangsúlyozta, a kormány célja, hogy a büdzsé valós számokon alapuljon és garantálja a pénzügyi stabilitást. A vasút és a közösségi közlekedés fejlesztését nevezte a következő időszak egyik legfontosabb feladatának Vitézi Dávid egy szakmai konferencián Budapesten. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, a cél egy fenntarthatóbb, gyorsabb és mindenki számára elérhető közlekedési rendszer kialakítása. Karbantartás miatt változik a H5-ös év menetrendje. Csütörtökig esténként csak a Batthyány tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal lehet utazni. A szakaszon gyors járatok is indulnak, melyek nem érintik Szent István telepet és Pomászt, míg a betétjáratok Békásmegyer és Pomász között járnak. Vándorló utcatárlattal hívja fel a figyelmet az élelmiszerpazarlás problémájára a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal maradék nélkül programja. A NÉBIH kezdeményezése elsőként Abasáron, Fóton és Gödöllőn mutatja be, milyen egyszerű lépésekkel csökkenthető a háztartási hulladék mennyisége. Bár Magyarországon jelentősen csökkent a háztartási pazarlás mértéke, évente még mindig csak nem 60 kg élelmiszer kerül fejenként a kukába. Derült, száraz idő várható. Éjszaka 6-13, napközben 19-23 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Összeszedtem magamat a padlóról már párszor. Ömlött rám az ápor, de esernyő volt pár szó. Nem jártam a Yale-re, s nem jártam a Harvardra.

lógtunk, összejöttünk, szakítottunk, összetörtünk. Rosszak voltunk, de mégis jó, merész, de egyben szép is volt ez a terv. Hogy elszököm veled, a becenevek, a rejtek helyek, hogy nehezen, de neked megnyíltam. A másom nem is, de ennyim van. Csak hajtok az úton, néha közben, visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincselt minket az élet.

és meg is volt. Ha eljutok addig, hogy újnak éljen meg a sokadik randit, vágyak, teraszok, kigombolt napok. Ha eltűnök, te tudatol, vagy csak hajtok az úton. Néha közben visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincselt minket az élet.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Egy 50 éves jászadányi férfit azzal gyanúsítanak a szolnoki rendőrök, hogy egy belvárosi ház előtt parkoló gépkocsit ellopott. A lopási kár 3 millió forint. A nyomozók elrendelték a gépkocsi körözését, kamerafelvételeket elemeztek, majd igen rövid idő elteltével a jászberényi rendőrök jelezték a szolnoki kollégákat.

0: kollégáiknak, hogy megtalálták Jászjákó halmán a körözött autót. A feltételezett tettest elfogták és előállították, és nagyobb értékre elkövetett lopás miatt kihallgatták. Nem csak egy bűnesetet rottak a terhére, hiszen a gyanúsított egy Jászjákó halmán parkoló gépkocsi ajtaját úgy nyitotta ki, hogy a tulajdonos csupán néhány méterre tartózkodott a járműtől. A sértett észlelte a szokatlan közjátékot és rászólt a férfire, aki kivett egy táskát az autóból és sietősen távozott. A károsult értesítette a rendőrséget és az elkövető nyomába szegődött, ekkor a férfi válogatott sértések közepette elhajította a táskát és elmenekült. Lopással és zaklatással gyanúsították meg, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Időközi önkormányzati választást tartottak vasárnap Jászberény 5-ös számú egyéni választók kerületében, miután Balogh Béla lemondott alpolgármesteri tisztségéről és önkormányzati képviselői mandátumáról is. Két képviselőjelölt, Deméni Ilonka Gabriela függetlenként a Szabad Jászok Tiszasziget támogatásával, még Kassab Adonis a Mi Hazánk mozgalom színeiben indult a szavazatokért. A választópolgárok 21,42%-a 402 fő adta le voksát Jászberény 5-ös számú egyéni választókerületében. A körzet lakói Deméné Ilonka Gabriellát választották önkormányzati képviselőjüknek, aki a szavazatok 82,79%-át kapta. Kassab Adoniszra a választók 7,21%-a voksolt. A szavazás rendben, zavartalanul zajlott le. A magyar állam támogatásával, az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló, a munkavállalók és vállalatok alkalmazkodó képességének és termelékenységének javítása munkaerőfejlesztésen keresztül című program keretében közel 50 kis, közép és nagyvállalat képviselő részére szervezett munkáltatói fórumot a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei kormányhivatal foglalkoztatási, foglalkoztatásfelügyelet és munkavédelmi főosztálya. A rendezvény célja a program negyedik szakaszának május 31-ig történő meghosszabbítása, a projekt változásainak ismertetése volt. Számottevő módosulás, hogy az ügyvédi irodák és a közjegyzői irodák is pályázhatnak, az egyfőre jutó képzési támogatás maximális összege 350 000 forintra nőtt. A munkahelyi képzések megvalósítására rendelkezésre álló időtartam 12 hónapra csökkent, valamint egy meghirdetési szakaszon belül többször nyújthat be ugyanazon vállalkozás kérelmet. A projekt 70 milliárd forint visszanemtérítendő Európai Uniós forrás segítségével valósul meg, amelyből Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 2,6 milliárd forint visszanemtérítendő európai uniós támogatásban részesült, mely által a munkáltatók többek között szakmai és nyelvi képzésekhez kaphatnak támogatást, elsősorban a munkavállalók képzési költségeihez, valamint a képzés miatt kieső munkaidőre járó bérükhöz. A Tiszapüspöki Művelődési Ház adott otthont annak a rendezvénynek, amely során a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési szakemberei tartottak szépkorúaknak előadást. A prevenciós munkatársak gyakorlati példákon keresztül mutatták be, milyen kockázatok leselkedhetnek az idősebb korosztályra az internet és a közösségi média használat során, valamint hasznos tanácsokat adtak a biztonságos online jelenlét érdekében. A tapasztalatokra épülő interaktív előadás során kiemelt hangsúlyt kapott, hogy mennyire fontos, hogy az idős emberek is naprakész ismeretekkel rendelkezzenek az online világ veszélyeiről, hiszen a tudatos felhasználói magatartás az egyik legjobb védelem a bűnelkövetőkkel szemben. Ma a középső és délkeleti ország részről a felhősáv északkelet felé helyeződik, miközben lassan szakadozik, gomolyosodik. Estére nagy területen kiderülhet az ég, viszont keleten, északkeleten még akkor is maradnak borult körzetek. Egyre inkább északkeleten számíthatunk kisebb esőre, záporra, esetleg zivatarra. Késő estére 9 és 16 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Tour Mix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: a képlet. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Ismét lemondásra szólította fel az államfőt a miniszterelnök. Megérkezett Hollandiába a Hanta vírussal érintett luxushajó. Tavaszias idő várható. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. A miniszterelnök megismételte, hogy az államfőnek távoznia kell a hivatalából. Erre önként május végéig van lehetősége. Magyar Péter arra az interjúra reagált, amelyet Súlyog Tamás az Indexnek adott. Ebben a köztársasági elnök kifejtette, hogy nem lát okot a lemondására. A kormányfő szerint, mivel az államfő egy párthoz volt lojális és nem állt ki az alkotmányosság védelme mellett, ezért nem tudja megtestesíteni a nemzet egységét. Erős honvédelmi törvény, valamint a katonai életpálya méltó lezárásának kidolgozása, a többi között ezt fogalmazta meg célként 2027 elejéig a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus a közösségi oldalára feltöltött videóban azt mondta, a következő hónapokban közösen kidolgozzák az életpálya méltó lezárásának rendszerét, egy olyan kiszámítható és tisztességes számvetést, amely méltó a szolgálatban eltöltött évtizedekhez. A vasút és a közösségi közlekedés fejlesztését nevezte a következő időszak egyik legfontosabb feladatának Vitézy Dávid egy szakmai konferencián Budapesten. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, a cél egy fenntarthatóbb, gyorsabb és mindenki számára elérhető közlekedési rendszer kialakítása, amelynek köszönhetően az emberek kevesebb időt töltenek utazással és korszerűbb szolgáltatásokat kapnak. Nyílt levélben fordult Magyar Péterhez Krausz Ferenc. A Nobel-díjas tudós az Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány teljes körű átvizsgálását kérte. A miniszterelnök pénteken jelentette be, hogy a kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött több mint 260 milliárd forintos szerződést. Megérkezett a rotterdami kikötőbe a hantavírus járvány sújtotta óceánjáró, a legénység egy részét karanténba helyezik. A Hollandiába szállított tünetmentes utasok valamennyi eddigi tesztje negatív lett. Az Egészségügyi Világszervezet arra figyelmeztet, hogy a hajó utasai között még előfordulhatnak újabb megbetegedések a lappangási idő miatt. Földrengés rázta meg Dél-Kínát. Két ember meghalt, négyen megsérültek. A Kuangxi régióban több mint 7000 embert kitelepítettek. Az 5,2-es erősségű földmozgás mintegy 8 kilométeres mélységben történt. 13 épület összeomlott, több helyen földcsuszamlások akadályozták a közlekedést. Északon, északkeleten még lehetnek záporok, zivatarok. Holnaptól naposabb, szárazabb idő lesz. Éjszaka 6-13, napközben 19-23 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Hírei.
1: Fennállásának 30 éves jubileumát ünnepelte a Jászsági Menedzser Klub Egyesület. Szakmai konferencia a jászkunsági gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülő fiatalok elhelyezkedéséről. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Fennállásának 30 éves jubileumát ünnepelte a Jászsági Menedzser Klub Egyesület a Szatmári Rendezvényházban tartott díszvacsorán, ahol átadták az egyesületi díjakat, elismeréseket. Ebben az évben a Főnix díjat ifjabb Cinege Károly cégvezetőnek ítélték oda. Az elismerést olyan jászsági vállalkozás vezető vagy egyéni vállalkozás kaphatja, aki több éven keresztül dolgozik vállalkozása és a jászság jó hírnevéért, példamutató vezetői magatartásával, együttműködésével és eredményeivel szolgálja a térség fejlődését. A rendezvényen átadták a Berecki Sándor díjat is. Ebben az évben Sas István, a Jászsági Menedzser Klub Egyesület elnökségi tagja, és Jakab István, a Maros-Szentgyörgyi Szent Georgius Menedzser Klub tagja vehette át. Honoris Maximus elismerésben részesült Cigány Anda Renáta, a Jászsági Menedzser Klub Egyesület administratív teendőinek segítője. A rendezvényen közreműködtek a Palotás János Zeneiskola növendékei és tanárai. Szakmai konferenciát tartott a Jász-Nagykunszolnok vármegyei kormányhivatal. A gyermekvédelmi rendszerben nevelkedett fiatalok társadalmi beilleszkedése hosszú ideje komoly kihívást jelent, különösen a munkaerőpiacra történő belépés során. Ennek kezelésére a jogalkotó egy új eszközt vezetett be, az állami foglalkoztatási kötelezettséget, melynek célja, hogy javítsa a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülő fiatalok elhelyezkedési esélyeit azáltal, hogy konkrét kötelezettséget ír elő az állami szervek és az állami tulajdonú gazdasági társaságok számára. Ezt az új intézményt mutatta be a Vármegyei Kormányhivatal gyámügyi és állami foglalkoztatási szakterülete egy szakmai napon az állami gondoskodásból kikerült, vagy hamarosan kikerülő 16-24 év közötti fiatalok, valamint az állami foglalkoztatók számára. A fórumon Versic Edit osztályvezető kiemelte, hogy ez mindkét fél számára lehetőség. A gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülő fiatalok lehetőséget kapnak, hogy valódi eséllyel indulhassanak az önálló élet felé. A gyakorlatban azonban ez nem csak a jogszabályon múlik, hanem azon is, hogy az intézmények, munkáltatók és szakemberek mennyire tudják ezt hatékonyan és együttműködve megvalósítani. Mindenkinek meg kell ebben találnia a társadalmi szerepvállalást, hangzott el a rendezvényen. Egy kunmadarasi lakost ellenőriztek a rendőrök a településen. Az egyenruhások megállapították, hogy a férfit meg nem fizetett bírság miatt körözik, előállították további intézkedésre. A nyomozók ugyanis gyanúsítottként kihallgatták, mivel több vagyon elleni bűncselekmény is terhére róható. A megalapozott gyanú szerint a 21 éves férfi egy idős helyi lakoshoz február óta visszatérően járt lopni, összesen 4 alkalommal ment be az ingatlanba. Szerszámgépeket, radiátort, fűnyírót, bútorokat, ventilátort, indukciós főzőlapot, étkészleteket, alufelniket, ruhákat és egyéb használati eszközöket vitt el. A lopási kár meghaladja a 6 millió forintot. A férfi további másik 2 ingatlanba is bement, onnan több 10 000 forintban vitt el értékeket. A nyomozók a fiatal férfit őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Híreinkben sport! Jászberény kosárlabda csapata az NB1B rájátszásában második mérkőzését is megnyerte Debrecen U23-as csapata ellen 103-70 arányban, így a 11. helyen végeztek a B-osztály piros csoportjában. Jászberény NB2-es női röplabda csapata Győrben a rájátszás utolsó mérkőzésén vett részt és szoros 5 játszmás meccsen győztesen fejezte be a küzdelem sorozatot Uni Győr Jászberényi volleyball team 2-3. A Jászberényi Röplabda Akadémia U15-ös női csapata pedig hazai pályán játszotta az NB2-es bajnokság 3-as döntőjét, és a székesfehérvári MÁV előre mögött ezüstérmes lett. Ma a középső és délkeleti ország részről a felhősáv északkelet felé helyeződik, miközben lassan szakadozik, gomolyosodik. Estére nagy területen kiderülhet az ég, viszont keleten, északkeleten még akkor is maradnak borult körzetek. Egyre inkább északkeleten számíthatunk kisebb esőre, záporra, esetleg zivatarra. Késő estére 9 és 16 fok közé hüll a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Nyár végéig lezárhatják a tárgyalásokat az uniós források ügyében. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében folytatódik a szúnyogirtás. Tavaszias idő várható. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében, közölte a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, megkezdődött a tárgyalás a kormány tagjai és az EB Budapesten tartózkodó vezetői között. Hangsúlyozta, mindent elkövetnek, hogy a jövő héten alá tudják írni a megállapodást, amely lehetővé teszi a nyitott kérdések lezárását. Az idei költségvetés a valós helyzetét bemutató beszámoló készítésére kérte fel a pénzügyminisztert a miniszterelnök a kormányülésen, közölte Köböl Anita kormányszóvivő. A tájékoztatón elhangzott, erre azért van szükség, mert Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter arról tájékoztatta a kormányt, hogy a tárca büdzséjéből a kiadási oldalon összesen 286 milliárd forint értékben hiányzik két tétel. A kormány szóvivő hangsúlyozta, a kormány célja, hogy a büdzsé valós számokon alapuljon és garantálja a pénzügyi stabilitást. A vasút és a közösségi közlekedés fejlesztését nevezte a következő időszak egyik legfontosabb feladatának Vitézi Dávid egy szakmai konferencián Budapesten. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, a cél egy fenntarthatóbb, gyorsabb és mindenki számára elérhető közlekedési rendszer kialakítása, amelynek köszönhetően az emberek kevesebb időt töltenek utazással és korszerűbb szolgáltatásokat kapnak. Nyílt levélben fordult Magyar Péterhez Krausz Ferenc. A Nobel-díjas tudós az Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány teljes körű átvilágítását kérte. A miniszterelnök pénteken jelentette be, hogy a kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött több mint 260 milliárd forintos szerződést. Vándorló utcatárlattal hívja fel a figyelmet az élelmiszerpazarlás problémájára a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal maradék nélkül programja. A Nébih kezdeményezése elsőként Abasáron, Fóton és Gödöllőn mutatja be, milyen egyszerű lépésekkel csökkenthető a háztartási hulladék mennyisége. Bár Magyarországon jelentősen csökkent a háztartási pazarlás mértéke, évente még mindig csak nem 60 kg élelmiszer kerül fejenként a kukába. A héten Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében folytatódik a szúnyogirtás. A biológiai kezelés más élőlényekre ártalmatlan. A ház körüli pocsolyák, vízzel teli edények kedveznek a szúnyogoknak, ezért érdemes ezeket felszámolni. Derült száraz idő várható, a szél több felé megélénkül. Éjszaka 6-13, napközben 19-23 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Deményi Ilonka Gabriellát választották önkormányzati képviselőjüknek a Jászberényi 5-ös számú egyéni körzet lakói. Rácsok mögött a ijessági tolvaj. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Időközi önkormányzati választást tartottak vasárnap Jászberény 5-ös számú egyéni választók kerületében, miután Balogh Béla lemondott alpolgármesteri tisztségéről és önkormányzati képviselői mandátumáról is. Két képviselőjelölt, Deményi Ilonka Gabriella függetlenként a Szabadjászok Tiszasziget támogatásával, míg Kassab Adonis a Mi Hazánk mozgalom színeiben indult a szavazatokért. A választópolgárok 21,42%-a 402 fő adta le voksát Jászberény 5-ös számú egyéni választókerületében. A körzet lakói Deményi Ilonka Gabriellát választották önkormányzati képviselőjüknek, aki a szavazatok 82,79%-át kapta. Kassab Adoniszra a választók 7,21%-a voksolt. A szavazás rendben, zavartalanul zajlott le. A magyar állam támogatásával, az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló a munkavállalók és vállalatok alkalmazkodó képességének és termelékenységének javítása a munkaerőfejlesztésen keresztül című program keretében közel 50 kis, közép és nagyvállalat képviselő részére szervezett munkáltatói fórumot a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei kormányhivatal foglalkoztatásfelügyelet és munkavédelmi főosztálya. A rendezvény célja a program negyedik szakaszának május 31-éig történő meghosszabbítása, a projekt változásainak ismertetése volt. Számottevő módosulás, hogy az ügyvédi irodák és a közjegyzői irodák is pályázhatnak, az egyfőre jutó képzési támogatás maximális összege 350 ezer forintra nőtt. A munkahelyi képzések megvalósítására rendelkezésre álló időtartam 12 hónapra csökkent, valamint egy meghirdetési szakaszon belül többször nyújthat be ugyanazon vállalkozás kérelmet. A projekt 70 milliárd forint visszanemtérítendő Európai Uniós forrás segítségével valósul meg, amelyből Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 2,6 milliárd forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatásban részesült, mely által a munkáltatók többek között szakmai és nyelvi képzésekhez kaphatnak támogatást, elsősorban a munkavállalók képzési költségeihez, valamint a képzés miatt kieső munkaidőre járó bérükhöz. Egy 50 éves jászadányi férfit azzal gyanúsítanak a szolnoki rendőrök, hogy egy belvárosi ház előtt parkoló gépkocsit ellopott. A lopási kár 3 millió forint. A nyomozók elrendelték a gépkocsi körözését, kamerafelvételeket elemeztek, majd igen rövid idő elteltével a jászberényi rendőrök jelezték a szolnoki kollégáiknak, hogy megtalálták Jászjákóhalmán a körözött autót. A feltételezett tettest elfogták és előállították, és nagyobb értékre elkövetett lopás miatt kihallgatták. Nem csak egy bűnesetet rottak a terhére, hiszen a gyanúsított egy Jászjákóhalmán parkoló gépkocsi ajtaját úgy nyitotta ki, hogy a tulajdonos csupán néhány méterre tartózkodott a járműtől. A sértett észlelte a szokatlan közjátékot és rászólt a férfire, aki kivett egy táskát az autóból és sietősen távozott. A károsult értesítette a rendőrséget és az elkövető nyomába szegődött, ekkor a férfi válogatott sértések közepette elhajította a táskát és elmenekült. Lopással és zaklatással gyanúsították meg, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A Tiszapüspöki Művelődési Ház adott otthont annak a rendezvénynek, amely során a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési szakemberei tartottak szépkorúaknak előadást. A prevenciós munkatársak gyakorlati példákon keresztül mutatták be, milyen kockázatok leselkedhetnek az idősebb korosztályra az internet és a közösségi média használat során, valamint hasznos tanácsokat adtak a biztonságos online jelenlét érdekében. A tapasztalatokra épülő interaktív

0: Előadás során kiemelt hangsúlyt kapott, hogy mennyire fontos, hogy az idős emberek is naprakész ismeretekkel rendelkezzenek az online világ veszélyeiről, hiszen a tudatos felhasználói magatartás az egyik legjobb védelem a bűnelkövetőkkel szemben. Ma a középső és délkeleti ország részről a felhősáv északkelet felé helyeződik, miközben lassan szakadozik, gomolyosodik. Estére nagy területen kiderülhet az ég, viszont keleten, északkeleten még akkor is maradnak borult körzetek. Egyre inkább északkeleten számíthatunk kisebb esőre, záporra, esetleg zivatarra. Késő estére 9 és 16 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmaz.

minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Turmix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Nyár végéig lezárhatják a tárgyalásokat az uniós források ügyében. Vándorkiállítás nyílt az élelmiszerpazarlásról. Melegszik az idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében, közölte a kormányszóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, megkezdődött a tárgyalás a kormánytagjai és az Unió Budapesten tartózkodó vezetői között. Hangsúlyozta, mindent elkövetnek, hogy a jövő héten alá tudják írni a megállapodást, amely lehetővé teszi a nyitott kérdések lezárását. Holnap délelőtt nyilvánosságra hozzák, hogy ki készítette és kijegyezte ellen a kegyelmi kérvényt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a kegyelmi dossziét a kormány.hu/igazságtétel oldalon teszik közzé. A kormányfő egyúttal felszólította a köztársasági elnököt, hogy a Sándor palotában lévő dossziét is hozza nyilvánosságra, hogy az ügy teljes képét lássák a magyarok. Az idei költségvetés a valós helyzetét bemutató beszámoló készítésére kérte fel a pénzügyminisztert a miniszterelnök, közölte Köböl Anita kormányszóvivő. A tájékoztatón elhangzott, erre azért van szükség, mert Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter arról tájékoztatta a kormányt, hogy a tárca büdzséjéből a kiadási oldalon összesen 286 milliárd forint értékben hiányzik két tétel. A kormányszóvivő hangsúlyozta, a kormány célja, hogy a büdzsé valós számokon alapuljon és garantálja a pénzügyi stabilitást. A vasút és a közösségi közlekedés fejlesztését nevezte a következő időszak egyik legfontosabb feladatának Vitézi Dávid egy szakmai konferencián Budapesten. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, a cél egy fenntarthatóbb, gyorsabb és mindenki számára elérhető közlekedési rendszer kialakítása. Karbantartás miatt változik a H5-ös év menetrendje. Csütörtökig esténként csak a Batthyány tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal lehet utazni. A szakaszon gyors járatok is indulnak, melyek nem érintik Szent István telepet és Pomászt, míg a betétjáratok Békásmegyer és Pomász között járnak. Vándorló utcatárlattal hívja fel a figyelmet az élelmiszerpazarlás problémájára a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal maradék nélkül programja. A NÉBIH kezdeményezése elsőként Abasáron, Fóton és Gödöllön mutatja be, milyen egyszerű lépésekkel csökkenthető a háztartási hulladék mennyisége. Bár Magyarországon jelentősen csökkent a háztartási pazarlás mértéke, évente még mindig csak nem 60 kg élelmiszer kerül fejenként a kukába. Derült száraz idő várható. Éjszaka 6-13, napközben 19-23 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.
4: No, I turned wrong. Left your heart torn. That's what devils do.

97.7 Trio FM mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Ismét lemondásra szólította fel az államfőt a miniszterelnök. Megérkezett Hollandiába a hantavírussal érintett luxushajó. Tavaszias idő várható. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. A miniszterelnök megismételte, hogy az államfőnek távoznia kell a hivatalából. Erre önként május végéig van lehetősége. Magyar Péter arra az interjúra reagált, amelyet Súlyog Tamás az Indexnek adott. Ebben a köztársasági elnök kifejtette, hogy nem lát okot a lemondására. A kormányfő szerint, mivel az államfő egy párthoz volt lojális és nem állt ki az alkotmányosság védelme mellett, ezért nem tudja megtestesíteni a nemzet egységét. Erős honvédelmi törvény, valamint a katonai életpálya méltó lezárásának kidolgozása, a többi között ezt fogalmazta meg célként 2027 elejéig a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus a közösségi oldalára feltöltött videóban azt mondta, a következő hónapokban közösen kidolgozzák az életpálya méltó lezárásának rendszerét, egy olyan kiszámítható és tisztességes számvetést, amely méltó a szolgálatban eltöltött évtizedekhez. A vasút és a közösségi közlekedés fejlesztését nevezte a következő időszak egyik legfontosabb feladatának Vitézy Dávid egy szakmai konferencián Budapesten. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, a cél egy fenntarthatóbb, gyorsabb és mindenki számára elérhető közlekedési rendszer kialakítása, amelynek köszönhetően az emberek kevesebb időt töltenek utazással és korszerűbb szolgáltatásokat kapnak. Nyílt levélben fordult Magyar Péterhez Krausz Ferenc. A Nobel-díjas tudós az Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány teljes körű átvizsgálását kérte. A miniszterelnök pénteken jelentette be, hogy a kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött több mint 260 milliárd forintos szerződést. Megérkezett a rotterdami kikötőbe a hantavírus járvány sújtotta óceánjáró, a legénység egy részét karanténba helyezik. A Hollandiába szállított tünetmentes utasok valamennyi eddigi tesztje negatív lett. Az Egészségügyi Világszervezet arra figyelmeztet, hogy a hajó utasai között még előfordulhatnak újabb megbetegedések a lappangási idő miatt. Földrengés rázta meg Dél-Kínát. Két ember meghalt, négyen megsérültek. A Kuangxi régióban több mint 7000 embert kitelepítettek. Az 5,2-es erősségű földmozgás mintegy 8 kilométeres mélységben történt. 13 épület összeomlott, több helyen földcsuszamlások akadályozták a közlekedést.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Trio Tour Mix. A múlt és a jelen slágerei egy helyen. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: fine.
1: Kilencvenhét hét Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Nyár végéig lezárhatják a tárgyalásokat az uniós források ügyében. Vándorkiállítás nyílt az élelmiszerpazarlásról. Melegszik az idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében, közölte a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, megkezdődött a tárgyalás a kormány tagjai és az Unió Budapesten tartózkodó vezetői között. Hangsúlyozta, mindent elkövetnek, hogy a jövő héten alá tudják írni a megállapodást, amely lehetővé teszi a nyitott kérdések lezárását. Holnap délelőtt nyilvánosságra hozzák, hogy ki készítette és kijegyezte ellen a kegyelmi kérvényt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a kegyelmi dossziét a kormány.hu/igazságtétel oldalon teszik közzé. A kormányfő egyúttal felszólította a köztársasági elnököt, hogy a Sándor palotában lévő dossziét is hozza nyilvánosságra, hogy az ügy teljes képét lássák a magyarok. Az idei költségvetés a valós helyzetét bemutató beszámoló készítésére kérte fel a pénzügyminisztert a miniszterelnök, közölte Köböl Anita kormány szóvivő. A tájékoztatón elhangzott, erre azért van szükség, mert Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter arról tájékoztatta a kormányt, hogy a tárca büdzséjéből a kiadási oldalon összesen 286 milliárd forint értékben hiányzik két tétel. A kormány szóvivő hangsúlyozta, a kormány célja, hogy a büdzsé valós számokon alapuljon és garantálja a pénzügyi stabilitást. A vasút és a közösségi közlekedés fejlesztését nevezte a következő időszak egyik legfontosabb feladatának Vitézi Dávid egy szakmai konferencián Budapesten. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, a cél egy fenntarthatóbb, gyorsabb és mindenki számára elérhető közlekedési rendszer kialakítása. Karbantartás miatt változik a H5-ös év menetrendje. Csütörtökig esténként csak a Batthyány tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal lehet utazni. A szakaszon gyors járatok is indulnak, melyek nem érintik Szent István telepet és Pomázt, míg a betétjáratok Békásmegyer és Pomáz között járnak. Vándorló utcatárlattal hívja fel a figyelmet az élelmiszerpazarlás problémájára a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal maradék nélkül programja. A NÉBIH kezdeményezése elsőként Abasáron, Fóton és Gödöllőn mutatja be, milyen egyszerű lépésekkel csökkenthető a háztartási hulladék mennyisége. Bár Magyarországon jelentősen csökkent a háztartási pazarlás mértéke, évente még mindig csak nem 60 kg élelmiszer kerül fejenként a kukába. Derült, száraz idő várható. Éjszaka 6-13, napközben 19-23 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra, ez a szokott szakadt durva film. A dejavű nevű revű színem a veríték menetrend szerint. Szorít a szájba, bakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Fennfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A mese csak jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer él.

igaznak, akkor én ma végre, vagy inkább mégse.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Nyár végéig lezárhatják a tárgyalásokat az uniós források ügyében. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében folytatódik a szúnyogirtás. Tavaszias idő várható. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében, közölte a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, megkezdődött a tárgyalás a kormánytagjai és az EB Budapesten tartózkodó vezetői között. Hangsúlyozta, mindent elkövetnek, hogy a jövő héten alá tudják írni a megállapodást, amely lehetővé teszi a nyitott kérdések lezárását. Az idei költségvetés a valós helyzetét bemutató beszámoló készítésére kérte fel a pénzügyminisztert a miniszterelnök a kormányülésen, közölte Köböl Anita kormányszóvivő. A tájékoztatón elhangzott, erre azért van szükség, mert Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter arról tájékoztatta a kormányt, hogy a tárca büdzséjéből a kiadási oldalon összesen 286 milliárd forint értékben hiányzik két tétel. A kormány szóvivő hangsúlyozta, a kormány célja, hogy a büdzsé valós számokon alapuljon és garantálja a pénzügyi stabilitást. A vasút és a közösségi közlekedés fejlesztését nevezte a következő időszak egyik legfontosabb feladatának Vitézi Dávid egy szakmai konferencián Budapesten. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, a cél egy fenntarthatóbb, gyorsabb és mindenki számára elérhető közlekedési rendszer kialakítása, amelynek köszönhetően az emberek kevesebb időt töltenek utazással és korszerűbb szolgáltatásokat kapnak. Nyílt levélben fordult Magyar Péterhez Krausz Ferenc. A Nobel-díjas tudós az Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány teljes körű átvilágítását kérte. A miniszterelnök pénteken jelentette be, hogy a kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött több mint 260 milliárd forintos szerződést. Vándorló utcatárlattal hívja fel a figyelmet az élelmiszerpazarlás problémájára a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal maradék nélkül programja. A Nébih kezdeményezése elsőként Abasáron, Fóton és Gödöllőn mutatja be, milyen egyszerű lépésekkel csökkenthető a háztartási hulladék mennyisége. Bár Magyarországon jelentősen csökkent a háztartási pazarlás mértéke, évente még mindig csak nem 60 kg élelmiszer kerül fejenként a kukába. A héten Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében folytatódik a szúnyogirtás. A biológiai kezelés más élőlényekre ártalmatlan. A ház körüli pocsolyák, vízzel teli edények kedveznek a szúnyogoknak, ezért érdemes ezeket felszámolni. Derült száraz idő várható, a szél több felé megélénkül. Éjszaka 6-13, napközben 19-23 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.